sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfontosabb.

0: sem bán. Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi-tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekély Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek.
0: FM

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt az FM 92-től, önök a Cegléd Rádiót hallgatják, és abban is a Cegléd hangjában Vörös Nándi köszönti önöket. Elkezdjük a mai műsorunkat, és hát tulajdonképpen az lesz, hogy visszaevezünk a legelső témánkhoz, ami nem volt más, mint az idegesítő szokások. Akkoriban, mikor a szóló műsor elkezdődött, egy statisztikát is hoztam önöknek. Két adáson keresztül végigvettük, hogy mik a legidegesítő magyar szokások, de a műsor inkább arról szólt, hogy a rokonaink, családunkban kik mennyire idegesítőek, és milyen szokásaik vannak. Ezt folytatjuk, mert még akkor maradtak bent üzenetek, és ahogy akkor megígértem, harmadik adás keretében is foglalkozunk ezzel a témával. Így hát vannak már olyan üzeneteink, amiket megkaptunk, ezeket be is tudom olvasni, de előbb az elérhetőségeink 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, de írhatnak e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra is természetesen, és hogyha esetleg a Facebookon szeretnének írni, akkor facebook.com/cegledradio, ezen a linken találják rádiónkat, lájkoljanak minket egész nyugodtan, ha szeretnék, és itt üzenetben is tudnak nekünk írni akár. Hogyha még valakiben maradt ilyen jellegű üzenet, akkor nagyon-nagyon várom őket, mert hogy ezt a témát szeretném a mai nappal lezárni, aztán meglátjuk, hogy sikerül, hogy a túl sok üzenetünk jön, lehet, hogy még folytatjuk, de senki ne ijedjen meg, ha ismerős tehát a kérdésünk, milyen idegesítő szokásokat ismer, akár családjában, baráti körében. Azt írja Anita, hogy apum annyira kerüli a problémákat, hogyha olyan a szitu, képes szó szerint elfordítani a fejét, vagy becsukni a szemét, és utána előadni, hogy ő nem látott semmit, csak hogy ne kelljen foglalkoznia vele. Hát ez mondjuk erős, nem tudom, hogy ez a struc politika mennyire működőképes mondjuk egy családi vitában, vagy inkább kimarad mindenből, és bele se szól, vagy nem tudom, érdekes. Ilyenről még nem hallottam felnőtt embertől, de minden esetre tényleg érdekes. Aztán nem tudom, hogy működik-e, és tényleg tud erre hivatkozni, akár egy későbbi beszélgetés során, mikor előkerül a téma. Anita írja tovább, hogy nagymamám, időnként rendelünk kaját, ilyenkor ő választja ki magának, hogy mit szeretne, majd amikor megjön a kaja, közli, hogy az övét valaki megeheti, mert ő ezt nem szereti. Ez mondjuk tényleg nagyon érdekes, ilyet se hallottam még. Tehát akkor miért választja azt? Vagy nem tudja pontosan, hogy mi az, de nem hiszem, hogy ilyen lehetne. Na mindegy, és még mindig van tovább az üzenet. Anita ezt is írja, hogy húgom, soha semmit nem lehet vele előre leszervezni, mert nem tudja, hogy rá fog-e érni. Arról, hogy mondjuk úgy szervezze a más, minden más programját, hogy ráérjen, szó sem lehet. Hát ez nagyon nehéz eset. Igen, mármint, hogy nyilván megvannak az okai, de tehát lehet, hogy más van itt a háttérben, nem feltétlen az, hogy mindig ezt a programot veszi legutoljára, talán nincs annyira kedve hozzá, én azt mondanám, mint ilyen külsős pszichológus jelölt, de igen, hát én például úgy élem az életemet, hogyha valami nagyon fontos, vagy valami a páromnak fontos, akkor nyilván prioritást élvez, és minden mást alakítok úgy, akár szabadságot veszek ki, hogyha kell, vagy lemondok más programot, hogy éppen arra a napra esik. De mi szerintem, jó, az igaz, hogy 2-3 hónapra előre kell menedzselni a dolgainkat, de mindent naptárba szépen leírunk mind a ketten, és hát rengeteg Facebook eseménynél, tehát olyan esemény,

0: eseménynél, ami Facebookon is hirdetve van, maga az esemény is jelzi, hogy hamarosan jön ez az esemény, és akkor el lehet készülni. Szóval én nem gondolnám, hogy ne lehetne ezt megszervezni. Minden esetre, igen, Anitának köszönjük, elég furcsa családod van, de azt hiszem, hogy ennek ellenére nagyon szereted őket, és az a fontos, hogy nagyon szeressük is a családtagjainkat. Nem arról szól a műsor, hogy minél többet panaszkodjunk. Azt már láttam, hogy egy pár üzenetben egészen szabadszájú megfogalmazás is van. Nem kell túlerőltetni, én majd igyekszem ezeket cenzúrázni. Már olyan értelemben, hogy csúnya szót nem fogok kimondani, az üzenet lényegét át fogom adni. Nos, menjünk tovább, és ahogy elnézem, zenével megyünk tovább, mert az első blokknak már is vége. Várjuk az üzeneteket, milyen családi problémákkal, idegesítő szokásokkal találkoztak, de lehet baráti körről is, vagy saját magunkról is írni. 0635-925-925-ös. Várom szeretettel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM92-t, a kérdésünk, vagy hát megfogalmazásunk valami ilyesmi, milyen idegesítő szokásai vannak családtagjainak, baráti körének, vagy akár önnek. Küldj el nekünk 0635 92 92-t, kívánságkukac@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio, ami szimpatikus, bárhol elküldhetek, én meg bárhol szívesen beolvasom, mármint, hogy itt a rádióban. Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ez a terv szerinti utolsó, úgyhogy, hogyha úgy gondolják, hogy mindent kiírtak magukból, akkor tényleg lezárjuk. Ha esetleg rengeteg üzenet érkezne, akkor meglátjuk a negyedikkel, mi lesz a helyzet, de szerintem ma be fogjuk fejezni. Bogi azt írja nekünk, hogy anyám örök mártír. Mondtam, hogy átnézek rokonokhoz, akikről tudom, hogy imádnak vendégeket fogadni. Reakció. Azok ide se tolják a képüket már fél éve. Visszakérdezem, és te mikor kerested őket? Itt laknak 10 perc a busszal, simán leugorhatsz hozzájuk. Válasz. Én nem megyek, nekik van kocsijuk, jöjjenek ők, én senkihez nem fogok menni. Mondtam magamban, hogy oké, de ha ennyi eszed van, akkor legyen így. Átmentem a rokonokhoz, akiknek amúgy az első kérdése az volt, hogy anyám miért nem jött, szívesen látták volna, és végig kérdezgették, mi van vele, hogy van, és rége látták, stb. Azt hiszem, Bogi, így itt más lehet, de persze ez is csak hasraütve mondom, itt más lehet az ok. Szerintem anyukád valamiért vagy nincsen jóba velük, nem feltétlenül a mivel és hogy megérkezés, autóval jönnek-e, stb. Itt a kérdés. Lehet, hogy van egy olyan családi visszáj, csak azért mondom, mert a mi családunkban is volt ilyen, amiről én csak később értesültem gyerekkoromban, például azt hittem, hogy minden oké, és aztán derültek olyan dolgok, ami után megértettem, hogy na, ez a családtagom, ezért nem kereste a másikat. Úgyhogy szerintem itt is valami ilyesmi lehet a háttérben, persze nem biztos, sőt, az is lehet, hogy anyukád valami olyasmi dologért van megsértődve, vagy sérelmez valamit, amiről a másik fél nem is feltétlenül tud. Ez is simán benne van a pakliban, de nem biztos, hogy igazam van, én csak próbálom elemezni a helyzetet. Már is menjünk tovább Z üzenetével. Anyum 70 éves, állandóan hisztizik, hogy miért nem járok ki hozzá gyakrabban. Heti 3 nap a városban van. Egy szavába kerülne szólni, munka után találkozunk egy sütire vagy kávéra. Uram, bocsánat, fél órás villamosútért cserébe nagyon szívesen látnám ebédre is. De nem, azt nem, inkább buszozzak oda-vissza, egy órát a halál messzire. Hétvégente különben hallgathatom, hogy csak akkor leszek rá kíváncsi, a meghal és a társai. Már megszoktam, immunis vagyok rá, de akkor is. A másik, amivel fel tud bosszantani, hogy küldök neki egy képet privátban, erre letölti és kiposztolja Facebookra. A család többi tagjával nem tartom a kapcsolatot, így az ő irritáló szokásaik annyira nem érdekelnek. Egyébként azt nem tudom, hogy biztos ennek is oka van, hogy miért nem tartod velük a kapcsolatot. Én egy 20 éves korom környékén lehet, hogy már több is voltam. Értelmeztem újra a családnak a fogalmát a fejemben, és akkor nagyon sok mindenkivel vettem fel a kapcsolatot. Ugyanezt a baráti körrel 30 éves korom környékén megcsináltam. Lehet, hogy már több is voltam annál, hogy régi ismerősöket megkerestem, és egyből nagyon sokan a helyükre kerültek, olyan szempontból, hogy valaki egyáltalán nem akar találkozni. És hát akkor oké, ne erről tessük ezt az idézőjeles barátságot, más meg nagyon szívesen, és azóta is nagyon jóban vagyunk, és sajnáltuk, hogy elvesztegettünk 10-15 éveket. No, de a lényeg, hogy hát anyukád kérdése, igen, ez nagyon érdekes. Biztos, hogy társaságra vágyik. Nem biztos, hogy te vagy az egyetlen társasága, kedves Zé, de azt gondolom, hogy ő szeretne sokat beszélgetni, társaságban lenni, és lehet, hogy ha te is csak egy valakivel tartod a kapcsolatot kb., akkor elképzelhető, hogy ő sem tartja túl sok mindenkivel. Így csak rád számíthat. De a munkahelyeden bárhol biztos, hogy találkozol más emberekkel, ő meg lehet, hogy nem, és ezért ezt rád hárítja. Én ezt tudnám mondani, nem biztos, hogy igazam van, derüljön ki majd talán a következő üzenetetekből. Az meg, hogy Facebookra posztol képet, amit privátban küldtél, hát ezt szerintem beszéljétek meg, és ne Facebookon, hanem a 0635 92 92-re írjanak nekünk további üzeneteket a témával kapcsolatban, bár hogy a Facebookon küldik nekem, az is tökéletes, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Spenglit hangját hallgatják az FM 92-től, kedves hallgatók, és folytatjuk a témánkat, mi szerint milyen idegesítő szokásai vannak a családtagoknak, barátoknak, esetleg önnek. Nyugodtan küldj el nekünk a 0635 92 95-re, és megpróbáljuk kielemezni, hogy mi is lehet a helyzet, aztán sikerül-e, az egy másik kérdés, de legalábbis próbálunk róla beszélgetni egy picikét. Ahogy megfigyeltem egyébként, hogy leginkább szülőkre, nagyszülőkre van panasz, de elsősorban szülőkre, ami azért érdekes, mert szerintem itt az van, hogy a gyerekeinkre nem igazán lehet panaszkodni, hiszen a gyerekeink azok a mi nevelésünk, és akkor mi követtünk el hibát. Viszont, hogyha velünk van probléma, akkor könnyebb a szülőre, nagyszülőre panaszkodni, hiszen az az ő nevelési hibájuk, és akkor nem mi tehetünk róla. Én annak vagyok a híve egyébként, én is volt ilyen korszakon, mikor tudtam mindenkit hibáztatni saját magamon kívül, de terápiás beszélgetésekkel egyébként lehet, hogy hosszú folyamat, de kiküszöbölhető ez. Ettől még a rossz szokások nem fognak megváltozni a szüleinknél, és tényleg vannak idegesítő apróságok, de minden esetre, hogy az ember saját magába jobb helyre tegye, talán azért lehet tenni. Cukorral megyünk tovább, aki azt írja, hogy anyám, neki van egy nagyon egyoldalú nézete, amiben mindent bele akar rángatni. Múltkor egy veszekedés alkalmával kijelentette, hogy neki mindenben igaza van, és lesz is, mert mindig bebizonyosodik, hogy igaza volt. Mindenkinek megmondja a frankót, vagyis az igazat, ha kéred, ha nem, megkapod. Olyan ordinális stílusban tudja mondani, hogy legszívesebben szíven tudnám szúrni magamat azért közben, plusz még a középpontban akar lenni minden áron, az utcán produkálja magát, ha nincs senki az utcán, teljesen normális, ha megjönnek, akkor elkezd énekelni, vagy a saját igazával leszólni téged hangosan. Ez mondjuk tényleg furcsa, hogy mindig középpontban kell lennie, de sose felejtsük el azt, hogy, és folytatnám az előző monológomat, hogy ha esetleg a szüleink követtek el hibát, és a mi nevelésünk azért sikerült félre, akkor gondoljunk arra, hogy nekik is voltak szülei, és azoknak is, és más korokban, más generációk szerint éltek, úgyhogy nem feltétlenül tehetnek arról, hogy valamelyik viselkedésforma megmaradt így a felnőtt korukra is. De és igen, hát ez érdekes, hogy mindig az a kell, hogy legyen, és hogy mindig produkálja magát, viszont itt ennél több okosságot nem tudok mondani, remélem, hogy azért a felvezető valamit segített. De cukor üzenete folytatódik. Apám, 60 éves, sajnos gyermekkoromban megtapasztaltam, hogy mindenki más fontosabb volt a családjánál. Ezek szerintem meg, de ez is csak hasra ütött dolog, ezek szerintem azok a szülők, akiknek valami kimaradt az életéből, nem tudták kiélni még a fiatalságukat, hamar jött a család, hamar kellett a házzal foglalkozni, el kellett kezdeni munkával, foglalkozni komolyan, és valami kimaradt a fiatalkorából, és akkor így könnyen foglalkozik másokkal. Nem biztos, hogy így van, ez csak egy verzió, de én már láttam ilyet, és lehet, hogy így emiatt alakult ez ki. No Name nevű hallgató, ami hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincsen neve, de ezt a nevet írta oda, úgyhogy No Name nevű hallgatónk írja, hogy nagyapám iszonyatosan makacs. Csak az a jó, amit ő mond, és ne csináld úgy, ahogy te akarnád, például a mosogatás vagy mosás, mert az nem jó. Mindig marog, semmi nem jó neki, neki nem lehet segíteni sem. Nagymamám pedig mindenért felhív, főleg a kaja miatt, mondok neki valamit, rázza a fejét, hogy jó, igen, megértette, közben meg teljesen nem érdekli, és nem is figyel. Ő azt csinál, amit akar, meg se hallgat, csak kaja, kaja, kaja. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert akkoriban még az ő nagymama korában az étel jelentette azt, hogy tudunk gondoskodni egymásról. Úgy értem, hogy azokban az időszakokban azért nem mindig volt mit enni, és úgy tudtuk a szeretetünket kifejezni, vagy tudták, hogy ételt készítenek, ezt adják, és ezek hát nagyon sok családban megmaradt szerintem, hogyha belegondolunk a karácsony ünnepekbe, hogy milyen terű-terű asztalkán van, akkor nem lepődik meg ezen az ember, és a szeretet egy kifejezése, főleg itt Magyarországon az étel, úgyhogy tulajdonképpen ez sem kell feltétlenül rossz néven menni, és hát igen, azt szokták mondani az idősekre, hogy már arra kicsi időre nem változnak, meg most nem pejoratív értelemben mondom. Lett volna elég időnk megváltozni, aztán mégsem sikerült, most már ne várjunk csodákat. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, mert hogy még mindig tart a Ceglét hangi első órája, egy blokkal még jelentkezem, néhány zene múlva.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Ha le kéne vonnom valamilyen következtetést, akkor azt mondanám, hogy rengeteg elfolytásunk van, kedves hallgatók. Ez itt a Ceglét hangja egyébként, és idegesítő szokásokkal foglalkozunk már harmadik alkalommal. Senki ne lepődjön meg, ha korábban hallotta a témát, ez most egy új adás belőle, és hát megyünk tovább az üzenetekkel. 0-35-95-92, de a következő elég hosszú, ez e-mailben érkezett, a kívánság@cegledradio.hu-ra, és N aláírás van a végén. Azt írja, anyám, hív, kinyomja, azonnal visszahívom, és vagy huszat csörög, mire felveszi. Úgy képzelem, hogy lerakás után eldobja a telefont, és elfut az ellenkező irányba. Igen, rengetegszer van velem is ez, hogy hívnak, nem sikerül időben fölvennem, de még talán pont hallom, hogy lerakja a telefont, azonnal visszahívom, és rengetegszer. Ez a ma nem veszük fel a telefont világnapja van, és valahogy el sem sikerül érni. Nem, hogy huszat csörög, mire felveszi, hanem el sem érem ezt az embert, aki az előbb még hívott, tehát a telefon nála volt, nem tudom, hova tenni ezt a dolgot. Írja tovább el, hogy amióta megszületett a fiam, csak úgy lehetett vele értelmesen beszélni, ha a fiam nincs ott. Különben nem figyel rám, közben meg a gyerekkel nyilván jól el van, szóval ez csak részben problémás. Nem képes méretpontos ruhát venni a gyereknek, elmondjuk neki, hogy aktuálisan mit hord, erre beállít kettővel kisebb mérettel, de olyan nagynak tűnt. Aztán meg megsértődik, hogy nem adom rá a gyerekre, amit hoz neki. Apám. Belebeszél a mondandóba, végtelenül idegesítő. Egyszerűen nem figyel, ha beszélsz hozzá, videótelefonálunk, Németországban él. Elkezdem neki mondani, hogy mit tud már a gyerek, biztatom, hogy mondjad a papának, hogy mit mond a cica, és hasonlók. Erre apám, ja igen, láttam a múltkor az XY gyerekét a Facebookon, hogy az is hogy táncol meg énekel. Kit érdekel, közben lemaradsz a saját unokádról. De korábban is volt ilyen, volt egy hétnyi dolgom Londonban, előtte nem sokat beszéltünk, akkor mondtam neki, hogy megyek oda. Pár nap múlva megosztottam egy fotót, erre felhív, hogy hogy kerültél Londonba? Elmondtam, de örülök, hogy figyelsz. Igen, hát ez nagyon érdekes, mert ugye mert van a fejünkben egy dolog, hogy hogy kéne a szülőknek viselkedni, és nem gondolunk abba bele sokszor, hogy az ő fejükben mi van. Lehet, hogy nagyon nagy a káosz, éppen valamivel foglalkoznak, munkai problémák, családi dolgok, nem tudom. És igen, a figyelmetlenség az kellemetlen tud lenni, holott az ember azt várná el, hogy most létezik fontosabb, mint az unokád például. De igen, ezek szerint létezik, és hát ezekkel nem könnyű, viszont meg kell birkóznunk vele, még hogyha nem is mindig egyszerű. Nézzük tovább, milyen üzenetünk van még. Azt írja nekünk Zoli, hogy nagymamám 73, nagyon szeretem a mamámat, de egyszerűen nem alkalmas szülőnek, nincs türelme senkihez, mindig rohan, pedig évtizedek óta nyugdíjas. Hát ez jó kérdés. Hogy mondjam, nem tudjuk, azt állítják az emberek, hogy a nyugdíjasok nagyon ráérnek, de szerintem ez nem így van, azért a nyugdíjasok is el tudják foglalni magukat, az én nagypapám az mindig tesz-vesz valamit a kertben, a kis gazdaságában, és mindig leköti magát. Nagyon szeret meccseket nézni, de mégsem tudjuk legtöbbször leültetni, hogy na, itt van rengeteg meccs a sporttévén, és akkor nézzél meccseket, hanem ő inkább csinál valamit, aztán meg lemarad egy olyan meccsről, amit szeretett volna megnézni. Nézzük még Izzy üzenetét, azt írja, hogy apa 50 éves, mintha nem lenne kapcsolata ezzel a világgal. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy van-e nála bogarasabb ember, de a két legidegesítőbb tulajdonság, hogy mindenhonnan elkésik, nem kicsit, hanem órákat, és nem tud tömören válaszolni semmire. Mindenről egyetemi kis előadást tart, ami mellé még hangos is, hogy ne lehessen túlkiabálni. Amúgy teljesen diszfunkcionális a mindennapokban és az emberi kapcsolataiban is. Szerintem rajta van a spektrumon és még OCD-s is, de sosem volt kivizsgálva. A legszomorúbb, hogy tudja magáról mindezt, de senki kedvéért nem hajlandó változni. Például amikor volt a polgári szertartásunk, szerettem volna a családdal egy kis meghitt reggelit a lakásunkon. Természetesen az egész család késett, mert apukám tovább készülődött, mint én, a menyasszony, és nem tudtak elindulni időben. Így a terven teljesen dugába dőlt, és még az időpontunkat is lekéstük, mert nem tudtunk időben elindulni velük. Na ez azért tényleg kellemetlen, amikor ez a késés vagy lassúság már másokra is kihatással van. Van ilyen ismerősöm is, ő nem rokon, hanem barát, és azt vettem észre, hogy egyszer, mikor nem jött el egy közös kirándulásra, akkor én voltam az a lassú ember, akire mindenki várt, úgyhogy nekem ő okozta a felmentést, hogy oké, de van XY, akire mindig tovább kell várni, mint rám, úgyhogy én sem kapkodok, és mikor nem volt ott, akkor a nem kapkodásom ahhoz vezetett, hogy rám várt mindenki. Na mindegy, ez is elgondolkodtad, de köszönjük a véleményt, kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, mert hogy van még egy teljes óra a Ceglét hangjából, maradjanak velünk. Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Július 26-a van a nap, amikor az Annák és az Anikók ünnepelhetik névnapjukat. Az Anna Héber eredetű bibliai név Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hana, jelentése kegyelem, Isten kegyelem, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó Héber székely eredetű név az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. Nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Anikónak és minden kedves Annának. És köszöntse a névnaposokat egy névnapos Anna, Pásztor Anna, Anna and the Barbies, és az egyik legesleges, legszebb dal, ami azt gondolom, hogy az ő történetükben született, Márti dala, itt a 92-ten.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd, minek őre menni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Cseglét Rádió.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Reggel utca 2 szám alatt, ez a hivatalos cím, egyéb iránt pedig a Táncsics Mihály utcában találják meg. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Ceglédre!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Apáti nyárestek, Nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás fekétszolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthető, a kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Rádió 92.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárgyat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe. Egy ember meghalt. Az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot, és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, felhős idő. Délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.

Martin Garrix és Jax indította a fél órát, ez volt a Torgyúszó itt a 92-5-ön, azt a fél órát, amiben már jön a horoszkóp, méghozzá egy augusztusi szerelmi horoszkóppal készültem. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.

0: Jöjjön át az ígért horoszkóp, augusztusra tekintek már előre, és egy kis szerelmi horoszkóp jön. Kos. Na, Kos számára már a hónap eleje is erős érzelmi feszültséget hozhat. A Mars és a Lilith közötti szembenállás olyan vágyakat vagy kimondatlan konfliktusokat emelhet felszínre, amelyek eddig a háttérben maradtak. Egy kapcsolatban most könnyen kiderülhet, mi az, amit a felek valójában szeretnének, még akkor is, ha ezt korábban maguknak sem vallották be. Amikor augusztus 6-án a Vénusz belép a mérlegbe, a figyelem a kapcsolatokra és a kölcsönös egyensúly újra terelődik. Ez kedvezhet a megbékélésnek, a nyugodtabb beszélgetéseknek és annak, hogy a Kos ne csak a saját igazát akarja érvényesíteni. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozása szerelem és a romantika területét aktiválja. Új kapcsolat, fellángoló szenvedély vagy egy régóta halogatott döntés is érkezhet. A hónap vége már több felelősséget kér, a Vénusz és a Szaturnusz szembenállása próbára teheti a kapcsolat stabilitását és átmeneti távolságot is teremthet. Bika. A Bika számára augusztus eleje inkább befelé forduló időszak lehet. A Chiron retrográd mozgása régi önértékelési sebeket hozhat elő, különösen azokat, amelyek korábbi kapcsolatokból vagy elutasításokból maradtak vissza. A Mars augusztus 11-i rákba lépése érzékenyebb, védelmezőbb kommunikációt indíthat el. A Bika könnyebben beszélhet arról, mire van szüksége, és kevésbé akarhat mindent csendben elviselni. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunus kvadrátja zavart okozhat. Félreérthető üzenetek, túlzott remények vagy irreális elvárások nehezíthetik a tisztánlátást. Az augusztus 28-ai halak holdfogyatkozása barátságok és a jövőbeli tervek területét világítja meg. Egy zavaros kapcsolat lezárulhat, vagy végre egyértelművé válhat, ki az, akivel érdemes hosszabb távra tervezni. Ikrek. Az ikrek számára a Mars és a Lilith szembenállása már a hónap elején feszültebb beszélgetéseket hozhat. Az impulzív megjegyzések, a félreértések és a hirtelen kimondott mondatok könnyen szikrát vethetnek egy kapcsolatban. A légkör augusztus 9-e után enyhülhet, amikor a Merkur belép az oroszlánba. Az ikrek ekkor magabiztosabban és nyíltabban beszélhetnek az érzéseikről. A Merkur és a Jupiter hónap közepi együttállása kedvezhet a nagyszerelmi vallomásoknak, a lelkes terveknek és az érzelmi nagy lelkűségnek. Augusztus 23-án a nap belép a szűzbe, és a figyelem az otthon, a biztonság és az intimitás felé fordul. A hónap korábbi zaklatottsága után egyre fontosabbá válhat, kivel érzik igazán nyugodtnak és stabilnak magukat. Rák. A rák számára augusztus 11-e után felgyorsulhatnak az események, amikor a Mars belép a jegyébe. Ez nagyobb bátorságot adhat a vágyak és a fizikai vonzalom kimondásához, miközben türelmetlenség és az érzelmi túlfűtöttség is erősödhet. A Mars és az északi holdcsomópont kedvező együttállása sorszerűnek tűnő találkozásokat vagy hosszú távú következményekkel járó kapcsolati döntéseket hozhat. Egy új ember belépése, egy régi kapcsolat újraértékelése vagy egy komolyabb elköteleződés is napirendre kerülhet. Az augusztus 28-ai halak holdfogyatkozása szerelemről és az összetartozásról alkotott mély hiedelmeket mozdíthatja meg. A rák ráébredhet, hogy már nem elég számára a puszta biztonság, érzelmi és lelki kapcsolódásra is szükség. Van. Most három részben jön majd a horoszkóp, hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

Jöjjön a horoszkóp második része, oroszlán. Az oroszlán számára augusztus az év egyik legintenzívebb hónapja lehet. Az augusztus 12-i napfogyatkozás és újhold a jegyében teljesen új fejezetet nyithat abban, hogyan látja önmagát és hogyan ad vagy fogad szeretetet. A Merkur oroszlánba járva felerősíti a személyes kisugárzást, és kedvez az őszinte nyílt beszélgetéseknek. Augusztus 15-e körül a Jupiterrel létrejövő együttállás idején a romantikus lehetőségek felerősödhetnek, könnyebbé válhat kimondani azt, amit az oroszlán eddig büszkeségből vagy félelemből visszatartott. A hónap végén az Uránusszal kialakuló feszült kapcsolódások hirtelen változásokat hozhatnak. Egy váratlan hír, fordulat vagy döntés felboríthatja a megszokott rendet, és gyors alkalmazkodást kérhet. Szűz. A szűz számára a hónap elején a Vénusz és a Lilit kvadrátja bizonytalanságot kelthet. Felerősödhet a belső küzdelem az irányítás vágya és a teljes érzelmi átadás között. A szűz egyszerre akarhat biztonságot és szenvedélyt, miközben nehezen engedi el a kontrollt. A hónap utolsó harmadában a nap belép a szűzbe, visszahozva a mentális tisztaságot és az önbizalmat. Az addig kusza helyzetek átláthatóbbá válhatnak, és könnyebb lesz pontosan megfogalmazni az igényeket. Az augusztus 27-i nap Merkur együttállás, majd az augusztus 28-ai halakholt fogyatkozás közvetlenül a kapcsolati tengelyt érinti, ez komoly lezárást, végleges tisztázást vagy hosszabb távú elköteleződést jelezhet. Mérleg. A mérleg augusztus egyik főszereplője lehet, uralkodó bolygója a Vénusz augusztus 6-án belép a jegyébe, jelentősen erősítve a vonzerőt, a társasági sikereket és a kapcsolatteremtési képességet. A Vénusz, a Plutó és az Uránusz augusztus 10 és 12 között létrejövő kedvező kapcsolódásai intenzív érzelmi átalakulásokat és kellemes meglepetéseket hozhatnak. Egy kapcsolat új szintre léphet, vagy olyan ember jelenhet meg, aki azonnal felborítja a korábbi elképzeléseket. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás új társasági lehetőségeket nyit, és barátokon vagy közösségeken keresztül romantikus találkozást is jelezhet. Augusztus 21-én a Vénusz és a Szaturnusz oppozíciója már komolyabb döntéseket kér. A mérlegnek szembe kell néznie azzal, mi valódi és mi épült csupán vágyakra. Skorpió. A Skorpió számára a hónap első fele nagyobb diszkréciót hozhat az érzelmi életben. A Vénusz olyan területen halad át, amely inkább a rejtett érzéseket, a titkos vágyakat és a háttérben zajló folyamatokat erősíti. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás a prioritások újragondolására késztetheti. A Skorpiónak egyensúlyt kell teremtenie a szakmai célok és a párkapcsolat között, különösen akkor, ha valamelyik terület addig túl sok figyelmet kapott. A mars augusztus 11-i rákba lépése fokozza a mély kapcsolódás és a közös élmények iránti vágyat. A hónap második fele alkalmas lehet romantikus utazásra, vagy a kapcsolat jövőjéről szóló komoly beszélgetésre. A halakolt fogyatkozás a szenvedélyes szerelem területén hozhat jelentős tisztázást. Hamarosan folytatom a harmadik felvonással.

Jöjjön a horoszkóp harmadik része, kedves nyilas! A nyilas számára az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás újraéleszteti a kalandvágyat. A szerelem váratlan helyen, utazás során vagy eltérő hátterű emberrel való találkozás formájában érkezhet. A Merkur és a Jupiter augusztus 15-i együttállása kedvez az optimista nyílt párbeszédeknek és a közös nagy terveknek. Könnyebb lehet kimondani, merre szeretnének együtt haladni, és mi az, amit valóban várnak a kapcsolattól. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunusz kvadrátja félreértéseket hozhat az otthon és a család témájában. A hónap végére a harmonikusabb kapcsolódások visszaállíthatják a bizalmat és a hosszabb távú stabilitást. Bak. A bak erős vággyal kezdheti a hónapot arra, hogy átalakítsa az intimitáshoz és a közös erőforrásokhoz való viszonyát. Az oroszlán napfogyatkozás mélyebb érzelmi és pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat egy kapcsolatban. A Mars augusztus 11-i rákba lépése közvetlenül aktiválja a párkapcsolati területet. Ez szenvedélyt és intenzív közelséget hozhat, de heves vitákhoz is vezethet, ha egyik fél sem hajlandó engedni. A nap és a Szaturnusz augusztus 7-i, majd a Merkur és a Szaturnusz augusztus 17-i kedvező kapcsolódása támogatja az érett beszélgetéseket és a stabil alapok kialakítását. Az augusztus 28-ai holdfogyatkozás fontos felismeréseket hozhat az érzelmi kommunikációról. Vízöntő. A vízöntő számára 2026. augusztus a mérföldkő lehet a kapcsolatokban. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás közvetlenül a párkapcsolati tengelyt érinti, így radikális új kezdet, eljegyzés vagy egy működésképtelenné vált kapcsolat lezárása is napirendre kerülhet. A Vénusz mérlegbelépése könnyedebb, harmonikusabb szerelmi légkört hoz. A Vénusz és az Uránusz augusztus 12-i trigonja spontán találkozásokat és izgalmas fordulatokat jelezhet. A hónap végén a nap és az Uránusz kvadrátja váratlan otthoni változásokat hozhat, ezek próbára tehetik a kapcsolat rugalmasságát és gyors döntéseket követelhetnek. És halak, a halak számára augusztus különösen érzékeny és érzelmileg sűrű hónap lehet. Az augusztus 28-ai holdfogyatkozás és teli hold a saját jegyében az identitás, a belső vágyak és a személyes határok területén hoz csúcspontot. A Mars augusztus 11-i rákba lépése bátorságot adhat az érzések kimondásához, és felerősítheti a romantikus kreativitást. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunusz kvadrátja arra figyelmeztethet, hogy a halak ne idealizálják túl a partnerüket, és ne keverjék össze a reményt a valósággal. Amikor a Nap és a Merkur belép a szűzbe, a figyelem egyre inkább a párkapcsolatokra és a másik fél igényeire irányul. A hónap második fele kedvezhet a tisztázásnak, a megbékélésnek és azoknak a kompromisszumoknak, amelyek nélkül már nem lehet tovább haladni. 92.5 Szeglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe. Egy ember meghalt. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwend Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Buna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bártudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon a lapszemle, induljon a Névszava két írásával. A súlyosbodó erdőtüzek elkerülése érdekében az amúgy is pusztuló fenyveseket le kellene cserélni, mondják szakértők. A kanadai erdő- és bozótüzek nyomán Észak-Amerikában olyan mértékű fűszennyezés kezd terjedni a kontinens felső harmada felett, amelynek fenyegetettsége láttán az amerikai hatóságok felszólították New York City, majd Washington DC lakóit, ha lehet, maradjanak bezárt ajtók mögött. Hazánkban a nyár hátralevő részében rosszabbodhat a helyzet, de egyelőre nem drámai. Erről nyilatkozott a Népszavának a Természetvédelmi Világszervezet magyarországi szakértője. A kanadai Toronto és Nagytavak vidékéről indult bozót és erdőtüzek elhomályosítják a napot, és a mérések szerint a levegőt oly mértékben szennyezik, hogy az már egészségre káros mértéket is elérte. Chicago, Cleveland, Detroit, Minneapolis és New York City, Washington DC, Maryland északi városai, illetve a környező települések levegője olyan mértékben kormos, hogy a helyi hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Zoran Mamdadin, New York polgármestere már csütörtökön arra kérte a 8 milliós város lakosságát, hogyha nem szükséges, ne menjenek ki az utcára, biztonságosabb zárt ablakok mögött tartózkodni. Jelen pillanatban sem javult a helyzet, a füst egyre nagyobb területen gomolyog, lassan halad dél felé. Európában sem jobb a helyzet, az EU Forest Fires Information System adatai szerint több mint 170 ezer hektáron égnek erdők, bozótosok. Az éveleje óta emiatt a levegőbe kibocsátott szennyezés mértéke 7,1 millió tonna széndioxid, adták közre a legfrissebb mérés adatait. Erről a drámai helyzetről is olvashatnak a Népszavában. Rövid nadrágban és pólóban találtak rá egy 18 éves magyar fiúra az osztrák hegyi mentők, írja a lap. Bajba került egy 18 éves magyar turista Ausztriában, miután úgy döntött, hogy az Amzi völgyből útnak indulva egy hegységen keresztül felkeresi a több mint 1700 méteres magasságban található menedékházat. A beszámoló szerint a fiú alábecsülte az úthosszát, ezért megpróbált egy rövidebb utat keresni. Nem kellett volna. Ugyanis egy hegyi mentő csapat műveleti vezetője szerint ez egy olyan ösvény, amit ő megtalált, amelyet gyakorlatilag senki nem használ, maximum a helyiek, de ők is csak nagyon ritkán. A fiú feltehetően egy általa használt alkalmazás miatt eltévedt. Végül este 9-kor segítséget kért a hegyi mentőktől, azonban a telefonkapcsolat folyamatosan megszakadt. Hogy végül hogy találták meg? Mert hogy megtalálták természetesen, olvashatnak róla a Népszavában.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. 92.5 Ceglédi Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe. Egy ember meghalt. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwend Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Buna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bártudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavazna. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoró térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már két írás a Magyar Nemzetből. Miért volt a sült kacsa a nyár egyik legfontosabb fogása a régi magyar konyhákban? Ennek járt utána, vagy nem járt utána, de erről készített egy írást a Magyar Nemzet. A Krúdy Gyula hősei vendéglőbe ülnek, előbb-utóbb biztosan megérkezik az asztalra a ropogós a sült kacsa, többnyire párolt vörös káposztával, néha egy pohár bor társaságában. Az ínyesmester Magyar Elek úgy tartotta, hogy nyáron az uporka saláta vagy a jégdarabkákkal hűtött kovászos uborka még jobb mellé, különösen akkor, ha a déli pecsenye maradékát este hidegen eszik. Ahogy lapozgatjuk a régi szakácskönyveket, hamar kiderül, hogy a sült kacsa nem csupán az ínyencek kedvence volt, évszázadokon át kitüntetett helyet foglalt el a nyári magyar asztalokon. De hogy miért éppen nyáron került gyakran sült kacsa az asztalra, a régi házi asszonyok tudták, hogy a természet diktálja az étlapot, a szakácskönyvek pedig hónapról hónapra emlékeztették is őket, mit érdemes ilyenkor az asztalra tenni. A magyar gazdasszony 1864, Dobos C. József francia magyar szakácskönyve 1881 és a ragyogó szakácskönyv 1920-as évek egyaránt azt ajánlja, júliusban és augusztusban a kacsa a legjobb. De hogy hogyan készítették ezeket, olvassák el a Magyar Nemzetben. És a hidegháború legveszélyesebb nukleáris incidense, amelyet egy ülőpárna okozott, erről is közel egy írást talap, a két katonai nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közti szövetségi kapcsolat a II. Világháború vége után gyorsan felbomlott. A hidegháború évtizedei alatt az egymással szemben álló szuperhatalmak között kibontakozó fegyverkezési verseny, különösen a nukleáris csapásmérő képesség egyre gyorsabban növekvő veszélyes spirálja. Nem csak egy-egy kiélezett nemzetközi konfliktus, mint például az 1962-es kubai rakétaválság idején sodorta a globális atomháború szélére a világot. A nukleáris katasztrófa veszélyét nem csak a szuperhatalmi szembenállás, hanem időnként téves riasztások, illetve éles atomfegyverek balesetekből származó elvesztése is előidézhette. A hozzáférhető források alapján eddig például 32 olyan eset ismert, amikor az amerikai hadsereg véletlenül elvesztett vagy megrongált nukleáris robbanófejeket. Szovjet részről még ennél is sokkal kevésbé ismertek a hidegháború ilyen jellegű incidensei. Ezeket az incidenseket mind az amerikai, mind pedig a szovjet vezetés igyekezett eltitkolni a közvélemény elől. Zárójelben jegyzem meg, nem véletlen nyilvánvalóan, azért ez elég bután hangzik, hogy elvesztettünk egy atomfegyvert. A hidegháború talán legbizarabb nukleáris incidens 1968-ban történt az Operation Chrome Dome, vagyis az amerikai légierő krómkupola műveletében, amit egy hadászati bombázó fedélzetén rendszeresített ülőpárna okozott. Hogy hogyan? Nos, olvassák el a Magyar Nemzetben. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása és egy igen érzékeny téma így elsőre, de nagyon-nagyon fontos. Fellép a Meta a tinédzserek öngyilkossága ellen. A Meta elindított egy új funkciót, amely értesíti a szülőket, ha egy tinédzser öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos témákat beszél meg a Meta AI chatbotjával. Az eszköz mostantól elérhető a kanadai, az Egyesült Királyságbeli, az Egyesült Államokbeli és ausztráliai felhasználók számára. Az új funkció azon szülők esetében működik, akik engedélyezték a szülői felügyeletet gyermekeik Instagram fiókjain. A rendszer válságjeleit észleli a tinédzser a Meta AI-vel folytatott beszélgetéseiben, a szülők értesítést kapnak az eszközükre. Ez a vállalat bármely platformján a chatbottal folytatott kommunikációra vonatkozik, Instagramon, WhatsAppon, Facebook Messengeren, valamint a különálló Meta AI weboldalon keresztül. Az új funkció a meglévő biztonsági intézkedésekre épül. Korábban, ha egy tinédzser önkárosítási vagy öngyilkossági gondolatokat jelentett a chatbotnak, a Meta AI krízis helyzet esetén elérhetőségeket javasolt, és azt tanácsolta, hogy forduljon szülőhöz, vagy más megbízható felnőtthöz. A szülők értesítést is kaptak, ha egy tinédzser ismételten önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos információkat keresett az Instagramon. A Meta azt is közölte, hogy egy másik eszközön is dolgoznak már, amely lehetővé tenni a sürgősségi szolgálatok értesítését, ha a felnőttek és a tinédzserek közötti chatbottal folytatott beszélgetések az öngyilkosság magas kockázatát jelzik. A Meta kijelentette, az első fázisban a rendszer maximális óvatossággal fog működni, és értesítéseket küld majd még azokban az esetekben is, amikor a tinédzser szándékai továbbra sem egyértelműek. Ezt abszolút teljes mértékben tudom támogatni. És jöjjön még egy írás a Magyar Hírlapból, ez már mondanám, hogy egy kicsit könnyedebb téma, de mégsem az. Meglepő tárgyak a Dunából, ezzel a címmel közölt írást alap. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús légibombára, délebre Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajó roncsára bukkantak. A Kiskőszeg térségében megtalált 100 kg-os bomba mintegy 50 kg robbanóanyagot tartalmazott. A robbanó szerkezetet a rendőrség biztonságos körülmények között megsemmisítette. Az apadó folyó Apátinál egy másik, jóval látványosabb emléket is feltárt, egy hajóroncsot, amely a helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében. Már a hajó történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. Bővebben erről is a Magyar Hírlapban.
0: Szeglét Rádió! 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, cipő emlékműsorral lépnek fel Csanár László, Csipko Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthető, a kiállítás ingyenes.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kisbusz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos, felhős idő. Délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
6: A M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A csomópont építéssel járó munkák befejezésének vége rugalmasan kezelendő, magyarul a végidőpont folyamatosan tolódik. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása, 88-as és 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tiesto indította az órát, Tét Mekről is vele volt. Jó reggelt a most ébredezőknek, július 26-a van, és vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsék velem a napot, vagy legalább egy részét. Ebben az órában bulvár lapszemlével, és ezen kívül még két fontos információval is készültem. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovjan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a bulvárlapszemle, induljon a Bors két írásával. Jon Bon Jovi váratlanul félbeszakította koncertjét, ki is derült az oka, természetesen egészségügyi problémákra hivatkozott, és megígérte, hogy valahogy kárpótolja a közönséget. Váratlanul félbeszakadt Jon Bon Jovi egyik legfontosabb idei koncertje New Yorkban, a rock legenda a Madison Square Garden színpadán kért bocsánatot a rajongóktól, miután egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a fellépést. Jon Bon Jovi Madison Square Gardenben tartott 9 állomásos koncert sorozatának 8. estéjén állt színpadra, amikor a közönség számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nincs a legjobb állapotban. A koncert ugyan rendben indult, a zenekar klasszikus slágerei egymás után csendültek fel, de a 64 éves énekes egyre nehezebben énekelt és láthatóan küzdött a hangjával. A fellépés végül mindössze körülbelül 90 perc után véget ért, jóval korábban, mint azt a rajongók megszokták. Az este utolsó dalaként a Living on a Prayer hangzott el, amely ezt a Train frontembere Pat Monahan is csatlakozott. A szám végén Jon Bon Jovi őszintén a közönséghez fordult és elnézést kérve mondta, hogy nem képes tovább folytatni. Azt állította, fájdalmai vannak, és úgy érzi, nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a rajongók megérdemelnek. Arra kérte a jelenlévőket, őrizzék meg a belépőjegyeiket, mert szeretné pótolni az elmaradt koncertet. Azért az nagyon szép gesztus, elvégre 90 perc azért csak lement abból a koncertből. Most... az őszinteség néha a legjobb út, sőt nem néha, teljesen biztos, hogy mindig a legjobb út. A világ legveszélyesebb helyei, ahol a természet az úr extrém úti célok kalandvágyóknak, ezzel közöl egy írást a Bors, amelyben igyekszik, nem is tudom, hogy elrettenteni bennünket, vagy vonzóvá akar tenni számunkra úti célokat. A Föld számos pontján a környezeti tényezők annyira szélsőségesek, hogy az emberi jelenlét csak rövid ideig és komoly óvintézkedések mellett lehetséges. Nézzük hát a legveszélyesebb helyeket, vagy legalábbis néhányat, és azt is csak a Bors szerint. Kivutó, Ruanda, Kongói Demokratikus Köztársaság, a festői táj egy láthatatlan gyilkost rejt. A tó mélyén hatalmas mennyiségű széndioxid és metán található. Egy földrengés bármikor kiválthat egy gázkitörést, amely a környéken tartózkodók azonnali fulladását okozhatja, ahogy azt a múltbéli tragédiák is igazolják. Aztán nyilván ott van a Mount Everest, erről azt gondolom, hogy nem is kell túl sokat mondani. Lutz-sivatag Iránban ezen a vidéken mérték a bolygó legmagasabb felszíni hőmérsékletét, amely meghaladta a 80 Celsius fokot is. Bár zárójelben jegyzem meg, szerintem épesző ember most saját önszántából nem hiszem, hogy Iránba szeretne menni nyaralni. Holttenger, a víz 30%-os só koncentrációja lehetetlenné teszi a halak és a magasabb rendű növények túlélését. Ebben a sűrű közegben kizárólag a sótűrő baktériumok és gombák találták meg az életterüket, minden más élőlény számára halálos a holttenger környezete. És hogy miket sorol még fel a Bors, most azt olvassák el alapban.
0: Szeglét Rádió 92.5.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kisbusz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jön most már két írás a Blikkből, itt a 92.5-ön. Itt a bejelentés, ők lesznek a Celeb vagyok, menj ki innen műsorvezetői. Hatalmas bejelentést tett közösségi oldalán Istenes Bence, a népszerű műsorvezető, lelántotta a leplet arról, nem sokára újra együtt vezet műsort Puskás Dallos Petivel, méghozzá a Celeb vagyok, menj ki innen legújabb évadát. A tévés ennek örömére hajnalok hajnalán konfetti ágyúval, pezsgővel és egy fúvós hangszerrel lepte meg kollégáját. Ez még pénteken történt, én bevallom őszintén, kicsit ebben most nem maradtam. Istenes úgy érezte, meg kell ünnepelni, hogy ismét közösen vezethetnek egy műsort, ezért konfetti ágyúval indult neki tehát ennek. A videó tanúsága szerint Puskás már mélyen aludt, amikor Istenes hajnali egy órakor betoppant hozzá egy tubás barátjuk társaságában. Főnök, remélem örülsz, hogy újra együtt vezetünk műsort. Kolumbiában jobban zárt be az ajtót, üzente Puskás Dallos Petinek Istenes Bence bejegyzésében. No hát, egy újabb műsor, amit nem tudom, hogy fogok-e még nézni, majd meglátjuk. Talán nem is őt szerettem, csak azt a szemét, akinek képzeltem, megszólalt a szakításáról Ele Junior, és ír róla a Blikk. Úgy tűnik végleg zátonyra futott Ele Junior és Fej Timi. Eddig is rengeteg hullámvölgyet megélt viharos kapcsolata. A szakítás utáni sebeket az egykori sztárpár tagjai eltérő módon próbálják meggyógyítani. Míg a népszerű rappel hajnalok hajnalán magában mereng, addig volt kedvese, barátnőivel bulizva és főzőcskézve igyekszik túllépni a múlton. Bár Ele Junior és Fej Timi útjai a múltban már többször is elváltak, a szerelmesek újra egymásra találtak, ám most úgy tűnik végleg pont került a viharos románcuk végére. És hogy mit mond Ele Junior, 04:45-kor, tehát 4 óra 45-kor hajnalban kidobott az ágy, no friends, no alcohol. Egyedül hallgatni a legmélyebb érzéseidre és a gondolataidra, talán nem is őt szerettem, csak azt a szemét, akinek képzeltem. Lehet, csak a képzeletem játszott velem, ki tudja. De legalább ez a látvány a háztetőről csodás és valódi, minden más csalfa. Na megyek, visszafekszem, hát ha csak egy rossz álom volt az egész, elmélkedett az énekes egy Instagram sztoriban. Hát róla is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Blikket.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Balatonfüreden megválasztották az idei Anna Bál szépét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windis Regina lett.
1: Az időjárásról.
11: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
12: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A csomópont építéssel járó munkák befejezésének vége rugalmasan kezelendő, magyarul a végidőpont folyamatosan tolódik. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása, 88-as és 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Tim Impalával elindult egy újabb óra, az újabb óra pedig már a kalendáriumról szól. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, mind július 26-ához kapcsolódnak. Tartsanak velem! Szeglét Rádió!

Július 26-a van a nap, amikor az Annák és az Anikó ünnepelhetik névnapjukat. Az Anna Héber eredetű bibliai név Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hana, jelentése kegyelem, Isten kegyelem, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó Héber székely eredetű név az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. Nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Anikónak és minden kedves Annának.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle kész

0: föl azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
0: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedő anyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már események, évfordulók. Itt a 92-5-ön július 26-a van, 943 éve annak, hogy Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált Hart Gellért püspököt, aki Velencében született 980 körül patrícius család gyermekeként. 118 éve annak, hogy az Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje. És 79 éve ezen a napon aláírt a Truman amerikai elnök a nemzetbiztonsági törvényt, létrehozva a CIA-t. Ezzel a törvénnyel hozta létre tehát ezt az egységet. 70 éve annak, hogy Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. És ugye nem szoktunk a kalendáriumban erről beszélni, nem azért, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor nincs a halál, de valahogy ez így alakult, de mégis 56 éves korában ezen a napon hunyt el 3 éve. Sinéad O'Connor, ír, énekes, dalszerző. A 20-as évei közepén lett szupersztár a Prince által írt Nothing Compares to You című számmal. Később zaklatott magánéletéről és provokatív cselekedeteiről volt ismert. Egy csodálatos énekes, egy csodálatos zenész. 3 éve hunyt el tehát Sinéad O'Connor.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Balatonfüreden megválasztották az idei Anna Bál szépét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A balatonfüredi Windisch Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windisch Regina lett.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

Lépcső gyerek, most már születési évforduló. Ezen a napon született 151 évvel ezelőtt dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 348 éve született Bécsben első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király 1705 és 11 között. 170 éve született George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. 98 éve született Stanley Kubrick, amerikai rendező. 81 éve született meg Helen Mirren, Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas brit színpadi és filmszínésznő. Teljes neve Dame Helen Lydia Mirren, orosz származású eredeti neve Jelena Vasilyevna Mironova. Azon kevesek egyike, aki az Oscar-díj mellett annak a televíziós megfelelőjével, az Emmy-díjjal és a színházi Oscarnak tartott Tony-díjjal is büszkélkedhet. Ő volt az első, akit ugyanabban az évben három Arany Globus díjra jelöltek, s mindmáig ő az egyetlen, aki ugyanazon évben két kategóriában is főszereplőként nyert. Emellett ő az egyetlen színésznő, aki első és második Erzsébetet is játszott a filmen. Zseniális színésznő. 77 éve született Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. 62 éve megszületett Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. 59 éve megszületett Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró. 83 éve pedig megszületett Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Na és még egy évforduló, még egy születési évforduló a végére. 67 éve megszületett Kevin Spacey, amerikai színész, számtalan jó alkotásban, számtalan jó filmben láttatok, nekem a K-Pax a kedvencem, ha még nem látták, nézzék meg. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot, és persze jön azért egy-két születésnapos zenész is. Mármint a születésnapos zenészek természetesen zenében jönnek. Már is itt a Rolling Stones, én Mick Jaggerrel, és itt lesz a Queen is a születésnapos Roger Taylorrel.

Már is lezárja az órát Taylor Swift Shake It Off című 2014-es nagyszerű dal, ahogy utána jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óra, éppen és Norma Jane Martin kezesével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió, Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a napos, felhős idő. Délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, ami főként a zenékről szól, majd azért néhány hasznos, fontos információ is jön majd itt a 92.5-ön. Tartsanak velem, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklám.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Apáti nyárestek, Nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen, a Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Ceglét fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban, piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás fekétsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekintik. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. FM 92 Cegléd Rádió.

0: felállni.
1: Kitart a meleg napos idő, ezt mondják, és ezt ígérik, és ezt jelzik előre a meteorológusok. Ez gondolom, hogy jó hír mindazok számára, akik szeretik a kitartó meleg és napos időt. Tehát nézzük egy kicsit konkrétabban, hogy mire számíthatunk. Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, a felhők mellett többfelé kisüthet a nap. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de nem mindenhol várható csapadék. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a hajnali minimumok 11 és 21, a délutáni maximumok 22 és 31 Celsius fok között alakulnak. Aztán kedden ismét több napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők mellett kellemes nyári idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 24-31 Celsius fok között alakul.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak!

Már is ne zárja az órát a Unique, ez lesz a képzeld el itt a 92.5-ön, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra Bebe Rexával és Faithless-szel. New Religion, ez majd itt a 92.5-ön.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert, 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Kijevi hadüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőtartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet hajnalban Cisjordániában. A tűz jelentős károkat okozott az épületben. Közben a hadsereg razziákat hajtott végre a térségben. Palesztin jelentések szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többsége korábban szabadult palesztin fogoly. Pénteken 2 izraeli és 4 palesztin halt meg, miután egy faluban összecsapások voltak izraeli telepesek a segítségükre érkező biztonsági erők és palesztinok között. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoró térségében mindkét irányból, a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
10: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
10: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A csomópont építéssel járó munkák befejezésének vége rugalmasan kezelendő, magyarul a végidőpont folyamatosan tolódik. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása, 88-as és 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bebe Rexha és Faithless közösével indult az óra, ez volt a New Religion itt a 92-ten, az az óra, amiben majd előbb-utóbb jön horoszkóp, méghozzá augusztusi szerelmi horoszkóp, kicsit már előre szaladunk egy héttel, de hát tényleg már pikpak itt van augusztus 2-t pislogunk, és már egy új hónap kezdődik, és lassan vége a nyárnak, na de nem leszek ilyen vészmadár, nem károgok előre, még azért bőven van a nyárból, hanem a jó időből.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovjan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.

0: Jöjjön hát az ígért horoszkóp, augusztusra tekintek már előre, és egy kis szerelmi horoszkóp jön. Kos. Na, kosszámára már a hónap eleje is erős érzelmi feszültséget hozhat. A Mars és a Lilith közötti szembenállás olyan vágyakat vagy kimondatlan konfliktusokat emelhet felszínre, amelyek eddig a háttérben maradtak. Egy kapcsolatban most könnyen kiderülhet, mi az, amit a felek valójában szeretnének, még akkor is, ha ezt korábban maguknak sem vallották be. Amikor augusztus 6-án a Vénusz belép a mérlegbe, a figyelem a kapcsolatokra és a kölcsönös egyensúlyra terelődik. Ez kedvezhet a megbékélésnek, a nyugodtabb beszélgetéseknek és annak, hogy a Kos ne csak a saját igazát akarja érvényesíteni. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozása szerelem és a romantika területét aktiválja. Új kapcsolat, fellángoló szenvedély vagy egy régóta halogatott döntés is érkezhet. A hónap vége már több felelősséget kér, a Vénusz és a Szaturnusz szembenállása próbára teheti a kapcsolat stabilitását, és átmeneti távolságot is teremthet. Bika. A Bika számára augusztus eleje inkább befelé forduló időszak lehet. A Chiron retrográd mozgása régi önértékelési sebeket hozhat elő, különösen azokat, amelyek korábbi kapcsolatokból vagy elutasításokból maradtak vissza. A Mars augusztus 11-i rákba lépése érzékenyebb, védelmezőbb kommunikációt indíthat el. A Bika könnyebben beszélhet arról, mire van szüksége, és kevésbé akarhat mindent csendben elviselni. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunusz kvadrátja zavart okozhat. Félreérthető üzenetek, túlzott remények vagy irreális elvárások nehezíthetik a tisztánlátást. Az augusztus 28-ai halak holdfogyatkozása barátságok és a jövőbeli tervek területét világítja meg. Egy zavaros kapcsolat lezárulhat, vagy végre egyértelművé válhat, ki az, akivel érdemes hosszabb távra tervezni. Ikrek. Az ikrek számára a Mars és a Lilith szembenállása már a hónap elején feszültebb beszélgetéseket hozhat. Az impulzív megjegyzések, a félreértések és a hirtelen kimondott mondatok könnyen szikrát vethetnek egy kapcsolatban. A légkör augusztus 9-e után enyhülhet, amikor a Merkur belép az oroszlánba. Az ikrek ekkor magabiztosabban és nyíltabban beszélhetnek az érzéseikről. A Merkur és a Jupiter hónap közepi együttállása kedvezhet a nagy szerelmi vallomásoknak, a lelkes terveknek és az érzelmi nagy lelkűségnek. Augusztus 23-án a nap belép a szűzbe, és a figyelem az otthon, a biztonság és az intimitás felé fordul. A hónap korábbi zaklatottsága után egyre fontosabbá válhat, kivel érzik igazán nyugodtnak és stabilnak magukat. Rák. A rák számára augusztus 11-e után felgyorsulhatnak az események, amikor a Mars belép a jegyébe. Ez nagyobb bátorságot adhat a vágyak és a fizikai vonzalom kimondásához, miközben türelmetlenség és az érzelmi túlfűtöttség is erősödhet. A Mars és az északi holdcsomópont kedvező együttállása sorszerűnek tűnő találkozásokat, vagy hosszú távú következményekkel járó kapcsolati döntéseket hozhat. Egy új ember belépése, egy régi kapcsolat újraértékelése, vagy egy komolyabb elköteleződés is napirendre kerülhet. Az augusztus 28-ai halak holdfogyatkozása szerelemről és az összetartozásról alkotott mély hiedelmeket mozdíthatja meg. A rák ráébredhet, hogy már nem elég számára a puszta biztonság, érzelmi és lelki kapcsolódásra is szüksége van. Most három részben jön majd a horoszkóp, hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. What we're saying is not protesting.

Jöjjön a horoszkóp második része, oroszlán. Az oroszlán számára augusztus az év egyik legintenzívebb hónapja lehet. Az augusztus 12-i napfogyatkozás és újholda jegyében teljesen új fejezetet nyithat abban, hogyan látja önmagát és hogyan ad vagy fogad szeretetet. A Merkur oroszlánba járva felerősíti a személyes kisugárzást, és kedvez az őszinte nyílt beszélgetéseknek. Augusztus 15-e körül a Jupiterrel létrejövő együttállás idején a romantikus lehetőségek felerősödhetnek, könnyebbé válhat ki mondani azt, amit az oroszlán eddig büszkeségből vagy félelemből visszatartott. A hónap végén az Uránusszal kialakuló feszült kapcsolódások hirtelen változásokat hozhatnak. Egy váratlan hír, fordulat vagy döntés felboríthatja a megszokott rendet, és gyors alkalmazkodást kérhet. Szűz. A szűz számára a hónap elején a Vénusz és a Lilit kvadrátja bizonytalanságot kelthet. Felerősödhet a belső küzdelem az irányítás vágya és a teljes érzelmi átadás között. A szűz egyszerre akarhat biztonságot és szenvedélyt, miközben nehezen engedi el a kontrollt. A hónap utolsó harmadában a nap belép a szűzbe, visszahozva a mentális tisztaságot és az önbizalmat. Az addig kusza helyzetek átláthatóbbá válhatnak, és könnyebb lesz pontosan megfogalmazni az igényeket. Az augusztus 27-i nap Merkur együttállás, majd az augusztus 28-ai halakholt fogyatkozás közvetlenül a kapcsolati tengelyt érinti, ez komoly lezárást, végleges tisztázást vagy hosszabb távú elköteleződést jelezhet. Mérleg. A mérleg augusztus egyik főszereplője lehet, uralkodó bolygója a Vénusz augusztus 6-án belép a jegyébe, jelentősen erősítve a vonzerőt, a társasági sikereket és a kapcsolatteremtési képességet. A Vénusz, a Plutó és az Uránusz augusztus 10 és 12 között létrejövő kedvező kapcsolódásai intenzív érzelmi átalakulásokat és kellemes meglepetéseket hozhatnak. Egy kapcsolat új szintre léphet, vagy olyan ember jelenhet meg, aki azonnal felborítja a korábbi elképzeléseket. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás új társasági lehetőségeket nyit, és barátokon vagy közösségeken keresztül romantikus találkozást is jelezhet. Augusztus 21-én a Vénusz és a Szaturnusz oppozíciója már komolyabb döntéseket kér. A mérlegnek szembe kell néznie azzal, mi valódi és mi épült csupán vágyakra. Skorpió. A Skorpió számára a hónap első fele nagyobb diszkréciót hozhat az érzelmi életben. A Vénusz olyan területen halad át, amely inkább a rejtett érzéseket, a titkos vágyakat és a háttérben zajló folyamatokat erősíti. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás a prioritások újragondolására késztetheti. A Skorpiónak egyensúlyt kell teremtenie a szakmai célok és a párkapcsolat között, különösen akkor, ha valamelyik terület addig túl sok figyelmet kapott. A Mars augusztus 11-i rákba lépése fokozza a mély kapcsolódás és a közös élmények iránti vágyat. A hónap második fele alkalmas lehet romantikus utazásra, vagy a kapcsolat jövőjéről szóló komoly beszélgetésre. A halakholt fogyatkozás a szenvedélyes szerelem területén hozhat jelentős tisztázást. Hamarosan folytatom a harmadik felvonással.

Jöjjön a horoszkóp harmadik része, kedves nyilas! A nyilas számára az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás újraéleztheti a kalandvágyat. A szerelem váratlan helyen, utazás során vagy eltérő hátterű emberrel való találkozás formájában érkezhet. A Merkur és a Jupiter augusztus 15-i együttállása kedvez az optimista nyílt párbeszédeknek és a közös nagy terveknek. Könnyebb lehet kimondani, merre szeretnének együtt haladni, és mi az, amit valóban várnak a kapcsolattól. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunusz kvadrátja félreértéseket hozhat az otthon és a család témájában. A hónap végére a harmonikusabb kapcsolódások visszaállíthatják a bizalmat és a hosszabb távú stabilitást. Bak. A bak erős vággyal kezdheti a hónapot arra, hogy átalakítsa az intimitáshoz és a közös erőforrásokhoz való viszonyát. Az oroszlán napfogyatkozás mélyebb érzelmi és pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat egy kapcsolatban. A Mars augusztus 11-i rákba lépése közvetlenül aktiválja a párkapcsolati területet. Ez szenvedélyt és intenzív közelséget hozhat, de heves vitákhoz is vezethet, ha egyik fél sem hajlandó engedni. A nap és a Szaturnusz augusztus 7-i, majd a Merkur és a Szaturnusz augusztus 17-i kedvező kapcsolódása támogatja az érett beszélgetéseket és a stabil alapok kialakítását. Az augusztus 28-ai holdfogyatkozás fontos felismeréseket hozhat az érzelmi kommunikációról. Vízöntő. A vízöntő számára 2026. augusztus a mérföldkő lehet a kapcsolatokban. Az augusztus 12-i oroszlán napfogyatkozás közvetlenül a párkapcsolati tengelyt érinti, így radikális új kezdet, eljegyzés vagy egy működésképtelenné vált kapcsolat lezárása is napirendre kerülhet. A Vénusz mérlegbelépése könnyedebb, harmonikusabb szerelmi légkört hoz. A Vénusz és az Uránusz augusztus 12-i trigonja spontán találkozásokat és izgalmas fordulatokat jelezhet. A hónap végén a nap és az Uránusz kvadrátja váratlan otthoni változásokat hozhat, ezek próbára tehetik a kapcsolat rugalmasságát és gyors döntéseket követelhetnek. És halak, a halak számára augusztus különösen érzékeny és érzelmileg sűrű hónap lehet. Az augusztus 28-ai holdfogyatkozás és teli hold a saját jegyében az identitás, a belső vágyak és a személyes határok területén hoz csúcspontot. A Mars augusztus 11-i rákba lépése bátorságot adhat az érzések kimondásához, és felerősítheti a romantikus kreativitást. Augusztus 17-én a Mars és a Neptunusz kvadrátja arra figyelmeztethet, hogy a halak ne idealizálják túl a partnerüket, és ne keverjék össze a reményt a valósággal. Amikor a nap és a Merkur belép a szűzbe, a figyelem egyre inkább a párkapcsolatokra és a másik fél igényeire irányul. A hónap második fele kedvezhet a tisztázásnak, a megbékélésnek és azoknak a kompromisszumoknak, amelyek nélkül már nem lehet tovább haladni. Szemléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban, piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. Tekintető a kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Lady Gaga és Ariana Grande kezdésével Rain on Me.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert, 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. kijevi hadüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőtartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Szulina térségében, jelentette be Nikuszor Dán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy vármegyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windis Regina lett.
2: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A csomópont építéssel járó munkák befejezésének vége rugalmasan kezelendő, magyarul a végidőpont folyamatosan tolódik. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása, 88-as és 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

elindult a nap második fele is, a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, de ebben az órában jó néhány percre átadom a terepet majd Szabó Kristóf kollégánknak, hiszen ő készített egy beszélgetést, hogy kivel hamarosan el

0: senki sem bánt. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön át az ígért beszélgetés, ugye, hogy arról már bizonyára nagyon sokan, sőt mindenki, akit érdekel, értesült már. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. A világ klasszissal beszélgetett Szabó Kristóf, ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrinc Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
3: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatba foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
2: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
3: Nyilván azért én kapcsolatba álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat nagyon sok versenyen, azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
2: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
3: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek helyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először, mint edző, most már mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
2: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól nem egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok.
3: Hál' Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam. Elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben. Ennek a főfonalnak a felvételén dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebben már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés, és ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelőképpen menedzseljük.
2: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
3: Ez majd még a jövő zenéje. Én mondtam, hogy ezekről a dolgokról felesleges is beszélnünk. Most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe. A Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
2: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
3: Ez egy nagyon bonyolult kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról tovább egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni. Ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni. Úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, habár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
2: A legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. Mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
3: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakákban, akik meg vannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
2: Ugye a Los Angeles-i olimpiáig még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon fel kell készülni, és ott meg kell mutatni magatokat?
3: Hát az idei év az, ami úgymond átlagosnak mondható, de hát minden élsportolónak ugye vannak kisebb célok, kisebb versenyek, és van a két fő verseny, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, ez a mi esetünkben is így van. Az Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ahol azért egy jó szereplés van mögöttünk. Most a világbajnokság van a fókuszban, ennek az egyik állomása volt az elmúlt héten a Budapesten megrendezett emlékversenyünk, ami egy nagyon erős verseny volt, közel 50 országgal, több mint 500 versenyző vett ezen részt, és nagyon szép eredményeket nyertünk, mind a három szakákban lett érmes, sőt aranyérmesünk is lett, 97 kilóba Szőke Alex megnyerte a versenyt, úgyhogy korábbi olimpiai bajnokot is legyőzött. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január végén, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
2: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
3: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám. Az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak, velük azért szoros csatában vagyunk. A világ viszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé. Egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, a mi tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
2: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánjuk.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Szeglét Rádió! 92.5

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen, tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mini dinoszaurus modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglédikultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyásapátra, a Szarka Kúria udvarára.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő. Megújul a Népliget. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Az elfogadott korrupcióellenes intézkedések miatt 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzük. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Szulina térségében, jelentette be Nikuszor Dán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Tűz ütött ki éjjel Brüsszelben egy több lakásos épületben, 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Népliget megújításának terveit ismertette a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy a park a körvasút fejlesztésével új megállót kap, így a vasút, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok javítják a Népliget megközelíthetőségét. A tervek szerint megújítják a zöld felületeket, bővítik a rekreációs funkciókat, elbontják a bezárt pavilonokat és csökkentik a parkot szétszabdaló autóutak forgalmát. A balatonfüredi Vindis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Vindis Regina lett.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, a Face of Ophelia szólt 2025-ben itt a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem ebben az órában is, jön egy kis lapszemle, napilapok jönnek, Népszava, Magyar Nemzet és Magyar Hírlap, ez a kínálatom.
1: Cegléd Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklám.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon a lapszemle, induljon a Névszava két írásával. A súlyosbodó erdőtüzek elkerülése érdekében az amúgy is pusztuló fenyveseket le kellene cserélni, mondják szakértők. A kanadai erdő és bozótüzek nyomán Észak-Amerikában olyan

mértékű fűszennyezés kezd terjedni a kontinens felső harmada felett, amelynek fenyegetettsége láttán az amerikai hatóságok felszólították New York City, majd Washington DC lakóit, ha lehet, maradjanak bezárt ajtók mögött. Hazánkban a nyár hátralevő részében rosszabbodhat a helyzet, de egyelőre nem drámai. Erről nyilatkozott a Népszavának a Természetvédelmi Világszervezet magyarországi szakértője. A kanadai Toronto és Nagytavak vidékéről indult bozót és erdőtüzek elhomályosítják a napot, és a mérések szerint a levegőt oly mértékben szennyezik, hogy az már egészségre káros mértéket is elérte. Chicago, Cleveland, Detroit, Minneapolis és New York City, Washington DC, Maryland északi városai, illetve a környező települések levegője olyan mértékben kormos, hogy a helyi hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Zoran Mamdadin, New York polgármestere már csütörtökön arra kérte a 8 milliós város lakosságát, hogyha nem szükséges, ne menjenek ki az utcára, biztonságosabb zárt ablakok mögött tartózkodni. Jelen pillanatban sem javult a helyzet, a füst egyre nagyobb területen gomolyog, lassan halad dél felé. Európában sem jobb a helyzet, az EU Forest Fires Information System adatai szerint több mint 170 ezer hektáron égnek erdők, bozótosok. Az éveleje óta emiatt a levegőbe kibocsátott szennyezés mértéke 7,1 millió tonna szén-dioxid, adták közre a legfrissebb mérés adatait. Erről a drámai helyzetről is olvashatnak a Népszavában. Rövid nadrágban és pólóban találtak rá egy 18 éves magyar fiúra az osztrák hegyi mentők, írja a lap. Bajba került egy 18 éves magyar turista Ausztriában, miután úgy döntött, hogy az Amsi-völgyből útnak indulva egy hegységen keresztül felkeresi a több mint 1700 méteres magasságban található menedékházat. A beszámoló szerint a fiú alábecsülte az úthosszát, ezért megpróbált egy rövidebb utat keresni. Nem kellett volna. Ugyanis egy hegyi mentő csapat műveleti vezetője szerint ez egy olyan ösvény, amit ő megtalált, amelyet gyakorlatilag senki nem használ, maximum a helyiek, de ők is csak nagyon ritkán. A fiú feltehetően egy általa használt alkalmazás miatt eltévedt. Végül este 9-kor segítséget kért a hegyi mentőktől, azonban a telefonkapcsolat folyamatosan megszakadt. Hogy végül hogy találták meg? Mert hogy megtalálták természetesen, olvashatnak róla a Népszavában. FM 99.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már két írás a Magyar Nemzetből. Miért volt a sült kacsa a nyár egyik legfontosabb fogása a régi magyar konyhákban? Ennek járt utána, vagy nem járt utána, de erről készített egy írást a Magyar Nemzet. A Krúdy Gyula hősei vendéglőbe ülnek, előbb-utóbb biztosan megérkezik az asztalra a ropogósra sült kacsa, többnyire párolt vörös káposztával, néha egy pohárbor társaságában. Az ínyesmester Magyar Elek úgy tartotta, hogy nyáron az uporka saláta vagy egy jégdarabkákkal hűtött kovászos uborka még jobb mellé, különösen akkor, ha a déli pecsenye maradékát este hidegen eszik. Ahogy lapozgatjuk a régi szakácskönyveket, hamar kiderül, hogy a sült kacsa nem csupán az ínyencek kedvence volt, évszázadokon át kitüntetett helyet foglalt el a nyári magyar asztalokon. De hogy miért éppen nyáron került gyakran sült kacsa az asztalra, a régi háziasszonyok tudták, hogy a természet diktálja az étlapot, a szakácskönyvek pedig hónapról hónapra emlékeztették is őket, mit érdemes ilyenkor az asztalra tenni. A magyar gazdasszony 1864, Dobos C. József francia magyar szakácskönyve 1881 és a ragyogó szakácskönyv 1920-as évek egyaránt azt ajánlja, júliusban és augusztusban a kacsa a legjobb. De hogy hogyan készítették ezeket, olvassák el a Magyar Nemzetben. És a hidegháború legveszélyesebb nukleáris incidense, amelyet egy ülőpárna okozott, erről is közel egy írást talap, a két katonai nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közti szövetségi kapcsolat a II. Világháború vége után gyorsan felbomlott. A hidegháború évtizedei alatt az egymással szemben álló szuperhatalmak között kibontakozó fegyverkezési verseny, különösen a nukleáris csapásmérő képesség egyre gyorsabban növekvő veszélyes spirálja. Nem csak egy-egy kiélezett nemzetközi konfliktus, mint például az 1962-es kubai rakétaválság idején sodorta a globális atomháború szélére a világot. A nukleáris katasztrófa veszélyét nem csak a szuperhatalmi szembenállás, hanem időnként téves riasztások, illetve éles atomfegyverek balesetekből származó elvesztése is előidézhette. A hozzáférhető források alapján eddig például 32 olyan eset ismert, amikor az amerikai hadsereg véletlenül elvesztett vagy megrongált nukleáris robbanófejeket. Szovjet részről még ennél is sokkal kevésbé ismertek a hidegháború ilyen jellegű incidensei. Ezeket az incidenseket mind az amerikai, mind pedig a szovjet vezetés igyekezett eltitkolni a közvélemény elől. Zárójelben jegyzem meg, nem véletlen nyilvánvalóan, azért ez elég bután hangzik, hogy elvesztettünk egy atomfegyvert. A hidegháború talán legbizarabb nukleáris incidens 1968-ban történt, az Operation Chrome Dome, vagyis az amerikai légierő krómkupola műveletében, amit egy hadászati bombázó fedélzetén rendszeresített ülőpárna okozott. Hogy hogyan? Nos, olvassák el a Magyar Nemzetben.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása is egy igen érzékeny téma így elsőre, de nagyon-nagyon fontos. Fellép a Meta a tinédzserek öngyilkossága ellen. A Meta elindított egy új funkciót, amely értesíti a szülőket, ha egy tinédzser öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos témákat beszél meg a Meta AI chatbotjával. Az eszköz mostantól elérhető a kanadai, az Egyesült Királyságbeli, az Egyesült Államokbeli és ausztráliai felhasználók számára. Az új funkció azon szülők esetében működik, akik engedélyezték a szülői felügyeletet gyermekeik Instagram fiókjain. A rendszer válságjeleit észleli a tinédzser a Meta AI-vel folytatott beszélgetéseiben, a szülők értesítést kapnak az eszközükre. Ez a vállalat bármely platformján a chatbottal folytatott kommunikációra vonatkozik, Instagramon, WhatsAppon, Facebook Messengeren, valamint a különálló Meta AI weboldalon keresztül. Az új funkció a meglévő biztonsági intézkedésekre épül. Korábban, ha egy tinédzser önkárosítási vagy öngyilkossági gondolatokat jelentett a chatbotnak, a Meta AI krízis helyzet esetén elérhetőségeket javasolt, és azt tanácsolta, hogy forduljon szülőhöz, vagy más megbízható felnőtthöz. A szülők értesítést is kaptak, ha egy tinédzser ismételten önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos információkat keresett az Instagramon. A Meta azt is közölte, hogy egy másik eszközön is dolgoznak már, amely lehetővé tenni a sürgősségi szolgálatok értesítését, ha a felnőttek és a tinédzserek közötti chatbottal folytatott beszélgetések az öngyilkosság magas kockázatát jelzik. A Meta kijelentette, az első fázisban a rendszer maximális óvatossággal fog működni, és értesítéseket küld majd még azokban az esetekben is, amikor a tinédzser szándékai továbbra sem egyértelműek. Ezt abszolút teljes mértékben tudom támogatni. És jöjjön még egy írás a Magyar Hírlapból, ez már mondanám, hogy egy kicsit könnyedebb téma, de mégsem az. Meglepő tátyak a Dunából, ezzel a címmel közölt írást alap. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús légibombára, délebre Apátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajó roncsára bukkantak. A Kiskőszeg térségében megtalált 100 kg-os bomba mintegy 50 kg robbanóanyagot tartalmazott. A robbanó szerkezetet a rendőrség biztonságos körülmények között megsemmisítette. Az apadó folyó Apátinál egy másik, jóval látványosabb emléket is feltárt, egy hajóroncsot, amely a helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében. Már a hajó történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. Bővebben erről is a Magyar Hírlapban.

Egy újabb óra ért véget, jönnek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy következő óra, méghozzá Garda és Reinel Conne vett közös dalával Lokka Lokko, egy 2026-os vadonatúj sláger itt a 92-ten.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
11: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
7: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadi üzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtotta a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt és 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000-ek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, két ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A Budapest-Miskolc vasútvonal leghosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. Ma rendezik a 41-es Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található.
1: Az időjárásról.
12: Sok lesz a napsütés, majd főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Gordoly és Reiner Connevet közösével indult az óra Loco Loco, ezt volt itt a Cegléd Rádióban. Az az óra indult el ezzel a dallal, amiben jön majd bulvárlapszemle, és aztán kívül azért hasznos, fontos információk is.
1: Cegléd Rádió!

0: Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a bulvárlapszemle, induljon a Bors két írásával. Jon Bon Jovi váratlanul félbeszakította koncertjét, ki is derült az oka, természetesen egészségügyi problémákra hivatkozott, és megígérte, hogy valahogy kárpótolja a közönséget. Váratlanul félbeszakadt Jon Bon Jovi egyik legfontosabb idei koncertje New Yorkban, a rock legenda a Madison Square Garden színpadán kért bocsánatot a rajongóktól, miután egészségi állapota miatt nem tudta folytatni a fellépést. Jon Bon Jovi Madison Square Gardenben tartott 9 állomásos koncert sorozatának 8. estéjén állt színpadra, amikor a közönség számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nincs a legjobb állapotban. A koncert ugyan rendben indult, a zenekar klasszikus slágerei egymás után csendültek fel, de a 64 éves énekes egyre nehezebben énekelt és láthatóan küzdött a hangjával. A fellépés végül mindössze körülbelül 90 perc után véget ért, jóval korábban, mint azt a rajongók megszokták. Az este utolsó dalaként a Living on a Prayer hangzott el, amely ezt a Train Front embere Pat Monahan is csatlakozott. A szám végén Jon Bon Jovi őszintén a közönséghez fordult és elnézést kérve mondta, hogy nem képes tovább folytatni. Azt állította, fájdalmai vannak, és úgy érzi, nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a rajongók megérdemelnek. Arra kérte a jelenlévőket, őrizzék meg a belépőjegyeiket, mert szeretné pótolni az elmaradt koncertet. Azért az nagyon szép gesztus, elvégre 90 perc azért csak lement abból a koncertből. Az őszinteség néha a legjobb út, sőt nem néha, teljesen biztos, hogy mindig a legjobb út. A világ legveszélyesebb helyei, ahol a természet az úr extrém úti célok kalandvágyóknak, ezzel közöl egy írást a Bors, amelyben igyekszik, nem is tudom, hogy elrettenteni bennünket, vagy vonzóvá akar tenni számunkra úti célokat. A Föld számos pontján a környezeti tényezők annyira szélsőségesek, hogy az emberi jelenlét csak rövid ideig és komoly óvintézkedések mellett lehetséges. Nézzük hát a legveszélyesebb helyeket, vagy legalábbis néhányat, és azt is csak a Bors

szerint Kivutó, Ruanda, Kongói Demokratikus Köztársaság, a festői táj egy láthatatlan gyilkost rejt. A tó mélyén hatalmas mennyiségű széndioxid és metán található. Egy földrengés bármikor kiválthat egy gázkitörést, amely a környéken tartózkodók azonnali fulladását okozhatja, ahogy azt a múltbéli tragédiák is igazolják. Aztán nyilván ott van a Mount Everest. Erről azt gondolom, hogy nem is kell túl sokat mondani. Lutz-sivatag Iránban ezen a vidéken mérték a bolygó legmagasabb felszíni hőmérsékletét, amely meghaladta a 80 Celsius fokat is. Bár zárójelben jegyzem meg, szerintem épesző ember most saját önszántából nem hiszem, hogy Iránba szeretne menni nyaralni. Holttenger, a víz 30%-os só koncentrációja lehetetlenné teszi a halak és a magasabb rendű növények túlélését. Ebben a sűrű közegben kizárólag a sótűrő baktériumok és gombák találták meg az életterüket, minden más élőlény számára halálos a holttenger környezete. És hogy miket sorol még fel a bors, most azt olvassák el alapban. 92.5 Ceglédrádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jön most már két írás a Blikkből, itt a 92.5-ön. Itt a bejelentés, ők lesznek a Celeb vagyok, menj ki innen műsorvezetői. Hatalmas bejelentést tett közösségi oldalán. Istenes Bence, a népszerű műsorvezető, lelántotta a leplet arról, nem sokára újra együtt vezet műsort Puskás Dallos Petivel, méghozzá a Celeb vagyok, menj ki innen legújabb évadát. A tévés ennek örömére hajnalok hajnalán konfetti ágyúval, pezsgővel és egy fúvós hangszerrel lepte meg kollégáját. Ez még pénteken történt, én bevallom őszintén, kicsit ebben most nem maradtam. Istenes úgy érezte, meg kell ünnepelni, hogy ismét közösen vezethetnek egy műsort, ezért konfetti ágyúval indult neki tehát ennek. A videó tanúsága szerint Puskás már mélyen aludt, amikor Istenes hajnali egy órakor betoppant hozzá egy tubás barátjuk társaságában. Főnök, remélem örülsz, hogy újra együtt vezetünk műsort. Kolumbiában jobban zárt be az ajtót, üzente Puskás Dallos Petinek Istenes Bence bejegyzésében. No hát, egy újabb műsor, amit nem tudom, hogy fogok-e még nézni, majd meglátjuk. Talán nem is őt szerettem, csak azt a szemét, akinek képzeltem, megszólalt a szakításáról Ele Junior, és ír róla a Blikk. Úgy tűnik végleg zátonyra futott Ele Junior és Fej Timi. Eddig is rengeteg hullámvölgyet megélt viharos kapcsolata. A szakítás utáni sebeket az egykori sztárpár tagjai eltérő módon próbálják meggyógyítani. Míg a népszerű rappel hajnalok hajnalán magában mereng, addig volt kedvese, barátnőivel bulizva és főzőcskézve igyekszik túllépni a múlton. Bár Ele Junior és Fej Timi útjai a múltban már többször is elváltak, a szerelmesek újra egymásra találtak, ám most úgy tűnik végleg pont került a viharos románcuk végére. És hogy mit mond Ele Junior, 04:45-kor, tehát 4 óra 45-kor hajnalban kidobott az ágy, no friends, no alcohol. Egyedül hallgatni a legmélyebb érzéseidre és a gondolataidra, talán nem is őt szerettem, csak azt a szemét, akinek képzeltem. Lehet, csak a képzeletem játszott velem, ki tudja. De legalább ez a látvány a háztetőről csodás és valódi, minden más csalfa. Na megyek, visszafekszem, hát ha csak egy rossz álom volt az egész, elmélkedett az énekes egy Instagram sztoriban. Hát róla is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Blikket.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i Cegvédi Toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a Cegvédi Kossuth Toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. Cegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekély Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Go.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini gázolásos támadás gyanúsítottja. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini gázolásos támadás gyanúsítottja. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtotta tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, két ember meghalt, 80 megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni, a szerencsétlenség okát még vizsgálják. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Az időjárásról.
8: Sok lesz a napsütés, majd főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Közlekedési információk.
9: A M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A csomópont építéssel járó munkák befejezésének vége rugalmasan kezelendő, magyarul a végidőpont folyamatosan tolódik. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása, 88-as és 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: helyszínen indított el az órát, ez volt az Azizam 2025-ből, kedves hallgatók, ebben az órában pedig újra csak dátumok, ha már 2025, mert hogy jön a kalendárium, de elsőként majd a névnaposokat köszöntöm. A mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem!
1: FM 92 Őszklét Rádió.

Július 26-a van a nap, amikor az Annák és az Anikók ünnepelhetik névnapjukat. Az Anna Héber eredetű bibliai név Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hana, jelentése kegyelem, Isten kegyelem, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó Héber székely eredetű név az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. Nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Anikónak és minden kedves Annának. Szegléd Rádió. És köszöntse a névnaposokat egy névnapos, Anna, Pásztor Anna, Anna and the Barbies, és az egyik legesleges, legszebb dal, ami azt gondolom, hogy az ő történetükben született, Márti Dala, itt a 92-ten.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már események, évfordulók. Itt a 92-5-ön július 26-a van. 943 éve annak, hogy Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált hat Gellért püspököt, aki Velencében született 980 körül patrícius család gyermekeként. 118 éve annak, hogy az Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje. És 79 éve ezen a napon aláírt a Truman amerikai elnök a nemzetbiztonsági törvényt, létrehozva a CIA-t. Ezzel a törvénnyel hozta létre tehát ezt az egységet. 70 éve annak, hogy Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. És ugye nem szoktunk a kalendáriumban erről beszélni, nem azért, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor nincs a halál, de valahogy ez így alakult, de mégis 56 éves korában ezen a napon hunyt el 3 éve. Sinéad O'Connor, ír, énekes, dalszerző. A 20-as évei közepén lett szupersztár a Prince által írt Nothing Compares to You című számmal. Később zaklatott magánéletéről és provokatív cselekedeteiről volt ismert. Egy csodálatos énekes, egy csodálatos zenész. 3 éve hunyt el tehát Sinéad O'Connor.

első gyerek most már születési évfordulók. Ezen a napon született 151 évvel ezelőtt dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 348 éve született Bécsben első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király 1705 és 11 között. 170 éve született George Bernard Shaw, ír származású angol Nobel-díjas drámaíró. 98 éve született Stanley Kubrick, amerikai rendező. 81 éve született meg Helen Mirren, Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas brit színpadi és filmszínésznő. Teljes neve Dame Helen Lydia Mirren, orosz származású eredetileg. Eredeti neve Jelena Vaszerjevna Mironova. Azon kevesek egyike, aki az Oscar-díj mellett annak a televíziós megfelelőjével, az Emmy-díjjal és a színházi Oscarnak tartott Tony-díjjal is büszkélkedhet. Ő volt az első, akit ugyanabban az évben három Arany Globus díjra jelöltek, s mindmáig ő az egyetlen, aki ugyanazon évben két kategóriában is főszereplőként nyert. Emellett ő az egyetlen színésznő, aki első és második Erzsébetet is játszott a filmen. Zseniális színésznő. 77 éve született Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. 62 éve megszületett Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. 59 éve megszületett Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugra. 83 éve pedig megszületett Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Na és még egy évforduló, még egy születési évforduló a végére. 67 éve megszületett Kevin Spacey, amerikai színész, számtalan jó alkotásban, számtalan jó filmben láttatok, nekem a Capex a kedvencem, ha még nem látták, nézzék meg. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot, és persze jön azért egy-két születésnapos zenész is. FM 92 Őszi Létezik Jó.

Mármint a születésnapos zenészek természetesen zenében jönnek, már is itt a Rolling Stones, én Mick Jaggerrel, és itt lesz a Queen is a születésnapos Roger Taylorrel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Albertirsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertirsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertirsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albertirsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekét Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglédikultúra.hu oldalon is megtekinthető. A kiállítás ingyenes.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony időre számíthatunk, a déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta közlekedési és beruházási miniszter. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadi üzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkérdezett. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Az időjárásról.
5: Sok helyen derült az égbolt, majd délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Coldplay és Burna Boy közös dalával elindult az utolsó óra, amit meggyütöltetünk a mikrofonnál Becker Bernadett. Töltsék ezt is felem, én is kihasználom az időt, néhány hasznos, fontos információval, hírrel igyekszem majd szolgálni önöknek, de leginkább nagyon jó zenékkel. David Guetta és Nicki Minaj közösen jön már is, tell me on.
1: Szelíd Rádió.

0: jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

31 Celsius fok között alakulnak. Aztán kedden ismét több napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők mellett kellemes nyári idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 24-31 Celsius fok között alakul.

És nem meglepő módon, mivel ilyen nagyon jó idő van, ma melegfronti hatással kell számolnunk, már aki érzékeny a fronthatásokra, gyakori lehet a fejfájás, a teljesítőképesség csökkenése, valamint a vérnyomás hirtelen változása, ingadozása.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Újra lesz tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Egy fontos határidő közeleg, a belügyminisztérium felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. Kérik a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát. Amennyiben az érintett még régi, könyvformátumú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét, az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén, például idősek otthonában is lehetőség nyílhat. A belügyminisztérium kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei. Holnap reggel 6 órakor Süveges András köszön be. Én pedig legközelebb, és ezt most teljes bizonyossággal tudom mondani, jövő vasárnap érkezem. Addig is viszont hallásra.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Változékony időre számíthatunk, több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több régióból jelentettek ukrán tűzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határ menti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Zaporizsia megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután szombaton hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, 19-en megsebesültek a Krilivkai üdülőtelepet ért dróncsapás miatt. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkérdezett. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten.
1: Az időjárásról.
3: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Tour de France 24. szakaszáról. Az utolsó szakasz, párizsi körözés, nagyon ünnepi, általában ilyenkor a hangulat, viszont a szakasz második felében három kategorizált emelkedő is vár a mezőnyre, úgyhogy nagyon izgalmas végjátékot láthatunk, akár Tadej Pogacar, akár Mathieu van der Poel, vagy egy Kasper Asgreen típusú versenyző, de az sem kizárt, hogy a sprinterek fognak a legvégén odaérni. Természetesen szó lesz majd az NBA 2026-27-es szezonrajtjáról is, valamint az Indianapolis International Speedway-en megrendezendő Brickyard 400-as NASCAR Cup Series futamról is lesz szó, úgyhogy tartsatok!

Újabb ceglédi nevelésű játékossal bővő felnőtt csapatunk kerete. Dávid Máté Cegléden ismerkedett meg a kézilabdával, majd tehetségét több klubnál is bizonyította. Pályafutása során a Cegléd és a Mezőköves csapatát is erősítette, most pedig az élvonalbeli Budakalász együttesétől tért haza klubunkhoz. Máté személyében ambíciózus és magasabb osztályokban is tapasztalatot szerzett játékossal erősödik a keretünk, aki már hamarosan bekapcsolódik a közös munkába. Külön öröm számunkra, hogy ismét egy saját nevelésű játékos öltheti magára a ceglédi KKSM-ezét. Sok sikert kívánunk Máténak! Cegléd Rádió FM 92.9.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Véget ért a 103. felnőtt elitökölvívó magyar bajnokság, ahol a Phoenix Box Klubot a 90 kg-os súlycsoportban Tóth Bálint képviselte és bronzérmet szerzett. 30 év után újra ismét

úszás vízilabda válogatott 16-12-re legyőzte Szerbiát a ceglédi városi úszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. Augusztus 10-én kezdődik a kontinens viadal, a felkészülés kiemelten fontos találkozója volt a ceglédi, amelyen a középső kétnegyed parádés játékával meggyőző sikert aratott az U20-as magyar válogatott.

Csupán az utolsó szakasz maradt hátra a 2026-os Tour de France-ból, a 88 kilométeres szakasz, amely Párizsból indul és ott is ér véget, már megszokott módon a Champs-Élysées-i befutóval. Az elmaradhatatlan pezsgőzés után viszont kicsit hamarabb elindul majd a buli a mezőnyben, mint azt régebben megszokhattuk, hiszen 3/4 kategóriás emelkedőt meg kell mászniuk egymás után, majd hogy a legvégén sprintelhessenek. A tegnapi második Alpe d'Huez-i szakasz Richard Carapaz nyerte, amivel az is eldőlt, hogy övé lett a pöttyös trikó, míg Mas Pedersen azzal, hogy elvitte a részhajrát, megszerezte a zöldet. Isaac Del Toro is megerősítette a helyét a legjobb 25 év alattiak klasszifikációjában, ráadásul harmadik helyen fog végezni a túron. A legjobb csapattárs kategóriában Quinn Simonst találták a szervezők, Tadej Pogacar pedig végül tükörsimán megnyerte a túrt, pályafutása során 5. alkalommal.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
1: Reklámot hallottak!

0: Kezdetét vette a 2026-27-es NB1-es szezon. A nyitó mérkőzés a Nyíregyháza-Újpest találkozó volt. Nagy reményekkel vágtak neki az idei bajnoki idénynek a Lilák, a sportigazgató Dárdai Pál különösen aktív volt a nyáron, mind az átigazolási piacon, mind a közösségi médiában, és bár az új stadion projektet leállították a befektetők, a kisimulni látszó pénzügyi körülmények miatt sokan egy sokkal szorosabb bajnokságot prognosztizáltak. Ennek ellenére csúnyán leszerepeltek a fővárosiak Nyíregyházán, hiába volt az előny a lilafehéreknél a szünetben, a Nyíregyháza megfordította a találkozót, így végül Bódog Tamás örülhetett, Szélesi Zoltán viszont ennél biztosan jobb szezon kezdetre számított. Ugyanúgy, mint a hosszú évek után, újra feljutó Honvéd, aki Kisvárdán vendégeskedett, és csupán egy döntetlenre futotta erejükből.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Brickyard 400, 2,5 mérföldes ovál, Indianapolis International Speedway. Ez az a NASCAR Cup Series verseny, amely a Daytona 500 után a legnagyobb presztízzsel bír, izgalmaiban pedig semmelyik másik verseny nem tudja felülmúlni. Igaz, hagyományaiban találni mélyebb jelentőségű versenyhelyszínt a naptárban, mivel a Cupban csupán 1994-ben debütált, de az észak-amerikai autósport egyik legfontosabb versenysorozatának, az IndyCarnak valódi mekkája. A NASCAR igaz 2021 és 23 között nem versenyzett itt, helyette az oválpálya belsejében kialakított épített pályát használta, a népszerűsége töretlen maradt a szurkolók körében. A tavalyi versenyt hatalmas meglepetésre Bubba Wallace tudta megnyerni, előtte pedig Kyle Larson lépetett a győztesek útjára. Az idei verseny időmérőjét Carson Hossevár nyerte, és bár a NASCAR-ban nincs nagy jelentősége oválpályán a polnak, irányadóként viszont annál értékesebb. Hossevárt a top 5 esélyesként tartják számon a bookmakerek, az abszolút favorit Denny Hamlin. FM 92.5 Dehlédrádió.

Tour de France érdemi része már lezajlott, egy szakasz maradt hátra, viszont aki azt hiszi, hogy kerékpár hír nélkül marad jövő héten tőlem, az nagyot téved, hiszen szerdától már dán körverseny, szombaton elrajtól a Tour de France Femme, azaz a női Tour de France, valamint szintén szombaton férfi mezőnyverseny, mégpedig a San Sebastiani egynapos. Mindezek mellett jövő héten készülök önöknek a Serie A, a La Liga, a Bundesliga és a Premier League Power Rankingével, egy erős sorrenddel, ahol ennek a négy bajnokság top 5 csapatáról lesz szó, úgyhogy tartsanak velünk akkor is. Szabó Kristófot hallották? Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony időre számíthatunk, heves dróntámadásokról jelentenek orosz és ukrán területekről. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több régióból jelentettek ukrán tűzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határ menti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Zaporizsia megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután szombaton hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, 19-en megsebesültek a Krilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 000 hektár leégett, és 220 000 embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek.
1: Az időjárásról.
5: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Változékony időre számíthatunk, a déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Robbanó szerkezet miatt menekítette ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. Korábbi robbanások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazak Szcsepén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek.
1: Az időjárásról.
3: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Soyuz űrhajó a kazakh sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolt a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
4: Az időjárásról.
5: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön, a Cegléd rádióban, ahol is én általában felteszek önöknek egy kérdést, mondom azt, hogy én, régebben ez úgy volt, hogy ketten Tóth Barbival tettünk föl kérdést, most amíg szülési szabadságom van, addig én fogok föltenni önöknek kérdést, és megpróbáljuk így közösen önök meg én vinni ezt a műsort, szerintem nem lesz gond. Megtehetik a válaszadást a 0635-92-95-ös SMS számon, van egy e-mail címünk, ez a kívánság@cegledradio.hu, és a Facebookon is, facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk. Amely kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált. Nem feltétlen önök, lehetett ez egy ismerős osztálytárs, vagy csak hallottak egy sztorit, de hogyha önök voltak, azt is nyugodtan küldjék el nekünk, tehát 0635-92-95-ös. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű a téma, ez egy új téma, soha nem dolgoztuk még fel ezt, soha nem beszélgettünk erről, úgyhogy várunk minden kedves választ, amit esetleg elküldenek, és hogyha annyi válasz érkezik, hogy esetleg több adást is megér, akkor a továbbiakban valamelyik másik napon, nem holnap, hanem egy következő adásban majd folytatjuk a témát, hogyha üzenetet írt és esetleg nem fért bele, akkor valószínűleg előbb vagy utóbb el fog hangozni. Persze azt most leszögezném, hogy cenzúráznom kell az olyan történeteket, ahol trágárság van, azért ez párszor előfordul, trágárság van vagy politikai üzenet, ezeket mi nem szoktuk beolvasni, de hogyha olyan üzenet, ami vicces, bevállalós vagy nagyon menő, akkor természetesen helye van a műsorban, és akkor azt mindenképpen megosztom a nagy érdemű hallgatósággal. Úgyhogy kedves hallgatók, még egyszer, csak így röviden az elején, hogy aztán legyen idő válaszokra. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált? Mindenféle sztorik jöhetnek, osztálykirándulás, vagy csak a hétköznapokban történt valami, vagy nem is az iskola keretein belül, de iskoláskorban bármi, mert hogy szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit visszalázódjunk a suliba, meg minden ilyesmi, mármint hogy már csak nosztalgia szempontból is. No, azt hiszem, hogy eleget szaporítottam a szót, menjünk tovább zenékkel, és akkor várjuk a válaszokat 0635-92-92-t, néhány dal múlva indul is a válaszadás.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Suli Story. Ezt a címet adtam, bár nem egy nagyon menő cím, de azért ezt a címet sikerült adnom ennek az adásnak. Ugyanis a kérdésünk, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált, vagy csinált más. 0635 92 95 a Ceglét hangja SMS száma, de írhatnak nekünk e-mailt, vagy a Facebookon is, várjuk a válaszokat. Sulis történetek jönnek tehát. Azt írja nekünk Dávid. Az iskolánkban télen leszerelték a radiátorról a szabályozót, ezért az osztály egész télen kabátban ült. Illetve ült volna, ha az egyik talpra esett osztálytársam nem hozott volna be egy csavarhúzót, vagy más szerszámot, már nem emlékszem, és szünetben, ha fáztunk, mindig feltekerte a fűtést, persze úgy, hogy a tanárok ne vegyék észre, pár tanár azért meg is jegyezte, hogy milyen jó meleg van nálunk, de egyik sem gyanakodott semmire. Hát pontosan erről van szó, kedves hallgatók, ilyen sztorikat várunk itt a Ceglét hangjában, mert hogy ez azért elég menő. Hogyha szabad ilyet mondanom, de senki ne próbálja ki otthon. Nálunk volt, ez Balatonon történt, Balatonra jártunk, egész pontosan Balatonszárszóra a táborba nyaralni, közösen iskolaszinten, és az egyik ismerősöm értett némileg az elektronikához, mindezt 14 évesen, és ő mindig csinált nekünk áramot a faházakban, ahol nem volt egyébként 220, ott egy lámpát kiszerelt, ezt ne csinálja meg senki, hogyha nincs megfelelő szakértelme, de egyébként se. Meg ez nagyon régi sztori, amikor még az emberek rosszalkottak, és hát nem követendő példa semmiképp, de nekünk mindig csinált 220-at egy elosztóval, és akkor onnantól kezdve tudtunk zenét hallgatni Magnóról, meg minden ilyesmi. Szóval volt áramellátásunk. Igen, hát ilyen ötletes sztorikat várunk. Nézzük a következőt. Matekon kiosztották a kijavított dolgozatokat. Szünetben Dani rezignáltan repülőt hajtogatott az övéből, majd naívan kidobta az utcára nyíló ablakon. A következő óránk off-ovel volt, a szünetben kialakuló hangzavart hamar

0: ezt már főiskolán csináltuk meg. Ott tulajdonképpen úgy volt nálunk Esztergomban, hogy három emelet lányok, a földszint az első és a második, és a harmadikon voltak, tehát a negyedik szinten voltak a fiúk, és tulajdonképpen ott az csak egy fiú emelet volt. Volt ott zenekar, volt ott társasjátékszoba, volt mindig, ahol póker ment, de Z barátom csinált egy konyhát is, ugyanis megcsinálta a koliban a saját kis pizza sütödéjét, és akkor le lehet adni konkrétan a rendeléseket, ki milyen pizzát és mikorra szeretne kérni, ő pedig a kis koli szobájában sütögette és árulta a pizzát. Szerintem ez is zseniális. Úgyhogy igen, hát a leleményesség az határtalan tud lenni. Lássunk egy utolsót, nálunk általánosban az egyik angol tanár palacsintát sütött a diákokkal órán. Úgy volt nálunk az angol, hogy az évfolyam három osztályát képesség szerint bontották, így sok osztálytársam is palacsintázott. Én pont nem abban a csoportban voltam, szóval nem járt a palacsinta. De egyébként igen, voltak ilyen technikaórák, nekem még rémlik ez, hogy sütöttünk, főztünk, a fiúk inkább barkácsoltak, valamit összeszereltek, kimentek a kertben dolgozni, és akkor a lányok meg addig csináltak, például meleg szendvics, az konkrétan nekem megvan, hogy azt is csináltak egyszer, meg valamilyen salátát, sőt, egyszer gyümölcssalira emlékszem, hogy készül gyümölcssali, és hát annyi tapasztalata még nem volt a kis fiatal lurkóknak, hogy a banánról azt a hosszú szálat leszedjék, ezért, hogy szedtük a gyümölcssalit, a tejszínes gyümölcssalit, akkor ez a banánnak ez a lógókája így folyt lefelé, és csöpögött belőle a lé, és hát nem volt annyira gusztusos. Mindegy, nagyon finom lett egyébként a gyümölcssaláta. De nem húzom tovább az időt, néhány zene múlva folytatjuk. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált? Ez a mai Ceglét hangja kérdés.
1: Következzen egy friss

0: a képlet.
1: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, méghozzá azzal a kérdésre, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált, vagy akár ön, vagy egy ismerőse, vagy osztálytársa, vagy bárki. Kérem a jobbnál jobb sztorikat, a menő történeteket, és jönnek is szép számmal, már is Katával folytatjuk. Többször eltűntek a padokban, ablakokban hagyott tárgyaink az osztályban, és egy idő után egy osztálytársam elkezdett gyanakodni, hogy mi van, ha a takarítók nyúlták le a dolgokat. Egyikük behozott egy pici kamerát, felszerelték egy nem túl feltűnő helyre, az egyik padon ott hagytak egy pénztárcát minimális pénzzel, a kamera meg felvette, hogy a takarító bedőlt a csalinak. Jelent felett az eset, és kirúgták a takarítót. Egyébként mestermunka, nem szép dolog persze az ilyesmi, meg hát, hogyha egy kicsit okosabb az ember, rá fog jönni, hogy ha tűnnek el dolgok, akkor előbb-utóbb gyanúsítva lesz, ha ott mozog. Ez így is történt, a diákok kinyomozták, lebuktatták a csalót, és hát tulajdonképpen happy end volt a történet, kivéve a takarítónak. De hát ebből is tanuljuk, hogy másokét, azt lehet tanulni, másokét ne vegyük el. Laci üzenete, itt jelezném, kedves hallgatók, hogy senki ne csinálja utána a következő műveletet, mert hogy veszélyes lehet. Laci írja, földszinten kiugrottam az ablakon az óra végén, indok. Előrehozott érettségi pénteken 2 órán volt, vidék. Ha nem érem el a buszt, szó szerint 3 órát várhattam, vagy lesétáltam 12 kilométert országúton. A második óra pont úgy ért véget, filozófiai infószakos tanulmányokkal, hogy 5 percen múlt, hogy nem érem el a buszt ilyenkor. Az ominózus esetben 10 perccel óra vége előtt, szó szerint mindenki állt már az ajtónál, de a tanár nem engedett minket, ameddig nem csengettek. Meguntam, földszinten voltunk, és kihasználtam a káoszt. Néztem, hogy a tanár azzal van elfoglalva, hogy nem engedi ki a többieket. Tavasz lévén ablak nyitva, szóval kiugrottam. Ugyan földszint, de amúgy meglepően nem sima érkezni még ilyenkor sem. Fájt is a térdem meg a lábaim után, de nem érdekelt, elértem a buszt. Ja, hát legalább itt is remek a történet vége. Igaz, hogy kiszoktél az iskolából, és még az ablakon is kiugrottál, de elérted a buszt. Hát mindenki csak okosan, persze nyilván abban a pillanatban azt érzi az ember, ki akarna 3 órát várni, de azért mindenki vigyázzon magára, és másokra is. P. azt írja, hogy egyik haverom a kéményen keresztül szökött meg egy matek tézé elől, jó fizikummal ki lehetett mászni, de akkor is para volt, a táskája már nem fért a hátára, vittem neki suli után, és még ráadásul össze is dolgoznak, de hogy a kéményen keresztül szökött ki, ez is nagyon durva, hát köszönjük szépen. No, akkor nézzük, hogy milyen üzenet jött, még csak bocsánat, forgatnom kell a lapomat. Már is itt van. Bátyám általános iskolában valamin összebalhézott az informatika tanárral, és bosszúból valami A-vírust tett az egyik iskolai gépre, talán pont a tanáréra, amitől még a DOS alatt is megállt egy ponton. Ez, hogyha valaki nem tudná, a DOS az egy tulajdonképpen operációs rendszer, olyan, mint a Windows, csak egy régebbi kezdetleges változat. Szóval DOS alatt megállt egy ponton, és csak annyit írt ki folyamatosan, hogy soha többé nem kapcsolhatott be a gépet. A tanár totál megijedt, és hogy meghalt a gép, valahogy ki is derült, hogy bátyám volt, leszedették vele, aztán aztán kapott egy igazgatóit, igen, DOS, régi eset. Hát egyébként oké, hogy igazgatói, de amúgy lehet, hogy mert megijesztette a tanárt, megérdemelte, de közben a számtek tanártól meg kaphatott volna valami dicséretet, mert azért egy A-vírust készíteni azért nem egy egyszerű dolog, és igen, hát lehet, hogy ebbe az irányba ment el a karrierje, szóval még hasznos is lehet. Nézzünk egy utolsót erre a blokkra. 2 random osztályterem között volt egy lezárt összekötő folyosó, leszerelt kilincsekkel. Az iskolai vécékből szereltük le, kilincseket meghebrákoltuk, nem ismerem ezt a szót, remélem nem csúnya, és ki tudtuk nyitni, kialakítottunk ott egy cigizős helyet, egy rohadt nagy ablaka volt, annak a folyosó szakasznak elterjedte hír, hogy minden szünetben ott dekülünk, és csak a legmenőbb arcokat engedtük be, ezáltal mi is azok lettünk, a lyuknak neveztük el. A lyuk. Hát igen, nekünk aligátor szigetünk volt, akkor még sokkal kisebbek lehettünk, de egyik barátommal a vasúci sinek mellett, ahol nem jártak vonatok egyébként, lefoglaltunk egy ilyen kis területet magunk, és az volt a mi aligátor szigetünk. Hát köszönjük szépen, és hogyha van még történet, van még előttem is jó pár, de nyugodtan írjanak nekünk, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált. 0635 925 925-ös. FM 92 Ősz. Ceglét Rádió.

0: menő, vagy legalább a diákok által menőnek itt történeteket várunk a 0635 92 92-t. Ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk egész pontosan az, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált. Várjuk tehát az üzeneteket, akár e-mailben, akár Facebookon, vagy SMS-ben. Ati SMS-t írt nekünk még hozzá ennyit. Középsuli harmadikban leszettem az iskola elé felhúzott vörös zászlót, az akkor még munkáskör gondokkal 1988. március 15-én. Másnap kirúgtak. Hát, ez egyébként nagyon kemény, bevállalós, és hát ebben van egy kis hazaszeretet, úgyhogy valahol meg a saját hazád büszke lehet rád, hogy egy ilyet megmertél csinálni 88. március 15-én. Szép! Itt van nekünk Bazsi üzenete, betiltották az érettségiző diákoknak a prenkelését. Ugye, hogyha valaki nem lenne tisztában a szóval, a prenkelés ez a, hát, mint amit április 1-én a Bolondok napján szoktunk, szóval, hogy megviccelni másokat, vagy hát átverni tulajdonképpen. Szóval a prenkelést betiltották, nagy hagyománya volt pedig. Az évfolyamom annyit ért, annyit kért, hogy egy SMS-t hadd küldjünk ki minden diáknak. Ki is küldtek a suli levélben, hogy a mai napon a tanítást kihelyeztük egy nem messzi parkba, kb. 200-an voltunk, rendeltünk a megmaradt osztálypénzből rengeteg alkoholt és kaját a helyszínre. A kedves apuka ott hagyta nekünk a Grill utcát, egy 24 órás minifesztivált csináltunk, nagyon szép emlék lett. Igen, hát ez nem annyira nagy prank, máshol lesz a tanítás, úgyhogy azt a napot ott tartották meg, és hogyha egy ilyen közösségi buli lett belőle, szerintem akkor ez egy nagyon szép dolog, azért hallani olyan sztorikat, főleg Amerikából, de néha és sajnos itthonról is, hogy egészen durva módon próbálják, hát akár megalázni is a gólyákat az ilyen az ilyen helyeken. Itt most ugye érettségizőkről volt szó, de hát igen, szóval csak óvatosan egymással, az emberi méltóságot mindenképpen tartsuk szem előtt. Középiskolában az osztályunk igen gyászosan állt jegyek szempontjából, ezért az osztály kópé lenyúlta a naplót és eltüzelte. Persze az új naplóba a bemondás szerint írják vissza a jegyeket, hirtelen még a legszarabb tanulónak is 3-5-4 átlaga lett, a kémia tanárnő ütötte meg a bokáját miattam, innen is bocsi, írja nekünk Zaza. Hát ez szép. Az, hogy tehát lenyúlta a naplót és eltüzelte, ilyenről még tényleg nem hallottam. Voltak apróságok, persze átírt jegyek meg ilyesmi ellenőrzőben. De azért ez merész, és akkor így nem is csodálom annyira a jegyeket, mármint hogy átlag szempontjából nem volt olyan jó az osztály. Nem saját iskola, de kb. 25 éve Győr informatikai szakközepében egy reális zseni, informatikai és kémiai országos versenyeken is top 10-ben volt, feltörte a rendszert. Átírta a tanárok fizetését és beírt néhány jegyet ismerőseimnek. Mindenki tudta, hogy csak ő képes rá, igazgatói irodába közölték vele, hogy tudják, hogy ő volt. Amire annyit válaszolt, hogy maximum sejthetik, de bizonyítani biztosan nem tudják. Az igazgató elismerte, hogy tényleg nem tudják bizonyítani, amire a diák közölte, hogy akkor ő megy is vissza játszani az informatika órára. Azért ez milyen laza. Nem tudom, hogy ez a jó viselkedés, vagy megfelelő, de hogy azért hihetetlen. És hogy mindenki tudta, hogy ő volt, mert csak ő volt rá képes. Az is, hát igen. Köszönjük, az ilyen sztorikat várjuk, és azt hiszem, hogy ez az óra véget is ért, kedves hallgatók, de egy teljes egész még hátra van, úgyhogy a következő órában is várjuk a kérdésre a választ. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált? A Ceglét hangja SMS száma 0635 92 95. Hamarosan jövünk.
1: Következzen egy friss dal. Itt a Ceglét Rádióban.

0: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a Hormozi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnökcsapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nándi vagyok, és immáron szólóban, ebben a hónapban már így van, szinte mindig, azért néha van vendégünk, de most szólóban folytatjuk a Cegléd hangját. Én továbbra is kérdezek, és önök továbbra is válaszolnak. 0635 92 95, kívánság@ceglidradio.hu és facebook.com/ceglidradio, itt is írhatnak nekünk, de SMS-ben vagy e-mailben is az előbb felsorolt elérhetőségeken. A kérdésünk pedig nem más, ma első alkalommal tesszük fel ezt a kérdést. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált, vagy csináltak mások? Azért mondom így, hogy első alkalom, mert úgy néz ki, meg rengeteg remek válaszunk van, hogy ebből lesz egy második adás is, de ezt majd pontosan bejelentem a műsor végén, amikor már biztosan látjuk ezt, de szerintem meg lesz. Már is megyünk tovább egy üzenettel, ilyeneket kaptunk például. Ezt az osztályjal közösen csináltuk, még általánosban. Farsangkor téma szerint kellett öltözni, mi a rendőrt kaptuk. Aztán kitaláltuk, hogy farsang előtt egy nappal bent maradunk, és csinálunk a tanári asztal köré börtönrácsot, természetesen papírból. Fergeteges sikere volt a sztorinak, mind a diákok, mind a tanárok tekintetében. Írja nekünk Ati, hát szerintem ez tényleg nagyon jó, és emlékezetes, főleg, hogyha így bent sikerült maradni. Gyakorlatilag a suli után megcsinálni ezt az egészet, és másnap mindenki úgy érkezett meg, hogy ennyi váratlan dolog várta őket, hiszen nem így volt még előző nap, mikor elhagyták az iskolát. Szerintem ez is remek történet. Menjünk tovább egy másik, kicsit hosszabb sztori, valami e-mailbe jött meg. Esküszöm, nem dicsekfész, csak kontextus. 7 éves korom óta IT-ban élek, ez 1989-et jelent, programozni is megtanultam gyerekként. Itt talán nem meglepő, hogy mire a 80-es gimiben elkezdték oktatni a számteket a 90-es évek közepén, nekem már nem sok újat tudtak mondani. Az órákon külön bérelt gépen volt, emlékszem F16 volt az azonosítója a terem bal hátsó sarkában, ha a tanár nem volt biztos abban, hogy jót mond, engem kérdezett. Külön kulcsom volt a tanári számtek terembe, amit csak kutricának hívott mindenki. A számtek érettségi formalitás volt, a tanár unottan kérdezett, mert tudta, hogy többet tudok nála, és a válaszom közepén már ment is a következő kérdése. Az 500 diákból még két fölöttem két éve járó diákról tudtam, hogy hasonló kiváltságaik vannak, és persze tudása, igazából tőlük tanultam rengeteget az órák helyett. A szervereken is sokkal több jogom volt, például szinte korlátlan tárhely, úgyhogy ahogy megjelent a Duke 3D, és terjesztettem el az összes gépre egy délután alatt. Ó, azok a játékok régen. Hát mi még a Prince of Persia-val csapattuk, azt bírta el a gép, és még ilyen narancssárga színű, tehát tulajdonképpen nem fekete-fehér, hanem narancssárga-fekete monitorok voltak. Azokon játszottunk, és akkor az a beregő 8-bites hang, ami volt neki, hát igen, a Duke 3, de ez meg már egy másik korszak, az már, hogyha a hallgatóknak el kéne magyaráznom, ez az a típusú játék, amikor a karakternek csak a kezét látjuk, mint hogyha a saját szemével néznénk mi a játékot, és a kezében általában fegyver van, és akkor menni kell jazzatolni, hogyha használhatom ezt a szót, darabolni lefelé az ellenséget. Úgyhogy hát ilyen játékokkal nyomtuk annak idején, és hát nagyon köszönjük Endrének ezt az üzenetet, nagyon érdekes lehetett így bejárni az órákra. Az még érdekelt volna, hogy többi tantárgy esetében is ennyire pró voltál-e, vagy mi volt a helyzet. Minden esetre köszönjük szépen a remek üzenetet, és hát ilyeneket várunk a továbbiakban is. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált, akár ez lehetett ön is, 0635 92 95-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95

Cegléd Rádió, közös ismerős, folytatjuk is a Cegléd hangját, kedves hallgatók, Vörös Nándi vagyok, és nem is húzom az időt. A kérdésünk az volt, mi volt a legmenőbb dolog az iskolában, és rengeteg válaszunk van, úgyhogy megyünk is tovább. A tesi öltözőkhöz nem engedtek minket bemenni, csak közvetlenül óra előtt, de mi hamarabb be akartunk már menni. Volt egy ajtó előtte, ami nem volt csukva és nem volt zárva, de kívülről csak egy gomb volt, nem volt kilincs, így alapvetően kulcs nélkül nem lehetett bemenni. Én mindig kipiszkáltam a nyelvét egy merevebb kártyával, mindig engem hívtak, ha be akartok mások jutni, írja nekünk Zaza. Zazától szerintem a második üzenetet kapjuk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, ha van még sztori, nyugodtan jöhet. Angolóra előtt lekapcsoltam a termünk kis megszakítóját, hogy ne kelljen a 100 millió éves agyonhallgatott magnót hallgatnunk, írja nekünk Gergő, ez is egy jó taktika. Hát igen, és szerintem működött is, nem kellett magnózni. Egyébként az jutott eszembe most, hogy mikor angol nyelvvizsgáztam, akkor egy olyan minőségű, tényleg ilyen recsegős, ha magyar lett volna, sem értem a szavakat, jellegű szalagról játszották le a nyelvleckét, és hát azt hiszem, hogy azon meg is buktam. Később aztán egy amerikai 3 hónap kint töltött idő után simán ment a szóbeli, de akkor én a magnóra fogtam, aztán lehet, hogy az én felkészültségem volt kevés. Nem menő, inkább vicces, oké, egy kicsit menő is. Az egyik osztálytársam gimiben vitt egy ilyen TV-videó kombót téli szünet előtt utolsó nap, és mikor lyukas órán nem volt már benne a tanár, néztük a 18 pluszos természetfilmet, közben lestük, nem jön be a tanár arra felé, hogy nem bukunk el-e. Rég volt, de azóta sem merem elképzelni, mi lett volna, ha benyit valamelyik tanár. A lazábbak nyilván rögnének az egészen, de gyöpösebb egyének is voltak a tanári karban, ki tudja. Hát igen, ez is bevállalós, meg hát ugye fiatalokban tombol a természet és a kíváncsiság, úgyhogy ez valahol érthető. Itt van a következő üzenetünk, aki Edina. Ez gimiben történt, jött hozzánk egy új tesi tanárnő, és az A és a D, vagyis a mi osztályunk fiúit tanította abban az évben. Egy nap az összes fiút bekérték a tanáriba, mert a tanárnő elmondása szerint valaki bezárta őt a tesi szertárba. Természetesen mindkét osztály tagadott mindent, így sosem lett meg a tettes, mondjuk a tanárnő már nem dolgozott ott a következő tanévben. Hát lehet, hogy elvettétek a kedvét, vagyis hát nem ti, hanem a fiúk. De köszönjük az üzit, ez is remek sulis történet. Hogyha van még ilyen menő története önnek is, ne felejts el 0-30-5-92-92-t. Az is tehát a mögött kettővel. Minket középsuliban a tesi tanárnő zárt be a konditerembe. Benn voltunk órán, be sem nézett a végén, hogy maradt ott valaki, kintről nem lehetett ránk látni, csak csukta és zárta is. Hiába próbáltunk szólni, majd dörömbölni, még az sem sikerült, igazi fém, de ilyen szivacsos bélelt, talán nem tudom pontosan a megnevezését, volt az ajtó. Először csak pislogtunk ott négyen, aztán azt hittük csupán megvicceltek, majd poénkodtunk rajta, hogy ha egyszer megtalálnak, ilyen szakállas, kigyúrt emberek jönnek ki a teremből. Végül egyre kevésbé tetszett a dolog, szerencsénkre később még jöttek, talán foci szakkörre, és benn tárolták a labdákat, ahol voltunk. De hé, legalább megúsztam a kémiai felelést, mert ha akartam, se tudtam volna ott lenni órán. Egyébként igen, ez egy működő dolog, ha véletlenül bezárnak valahova, te nem tehetsz róla, és így megúszol egy felelést, hogyha éppen nem készültél. Jó, kedves hallgatók, erre a blokkra ennyi, de még van hátra 2, hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegléd.

0: Menő vagy éppen meghökkentő iskolai történeteket várunk ma a Cegléd hangjában, itt a Cegléd Rádióban, és hát jönnek a sztorik bőséggel 06 35 92 92. Én kezdem azt gyanítani, élek a gyanúperrel, mondhatni, hogy lesz ebből egy második adás, mert rengeteg válaszunk van, biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, de majd meglátjuk, hogy alakul, még küldjenek nyugodtan nekünk, aztán meglátjuk. Középsuli után technikumban voltunk, a világ egyik legszétesettebb fegyelmű intézménye lehetett. Összevontak több iskolát, senki nem tudta mi, merre hány méter, ki tart órát, ki helyettesít, hol tartjuk a gyakorlatot, egy láda volt az egész. Felszereltek a bejárati kapuhoz kártyaolvasót, és mindenki kapott egy műanyag kártyát, csak akkor tudtunk bemenni a suliba, lecsibogtunk. Semmiféle kapu nem volt, ami nyílott vagy záródott volna csipogásra. A portás bácsi volt megbízva azzal, hogy figyelje, hogy csipogtál-e, és csak akkor engedett át, ha csipogtattad a kártyádat. Zseniális. Annyi volt a bibi, hogy a kártyaleolvasó nem csak az iskola által adott műanyag kártyákat érzékelte, hanem szó szerint bármit, amiben csip volt. Onnantól kezdve volt, aki kártya helyett a mobiltelefonját érintette oda a leolvasóhoz, ami készségesen csipogott erre is, de volt, aki Nintendo kézi kontrollt érintett hozzá, bármi játszott. Egyébként ez is szép sztori. Azt végül arra számítottam, hogy ki lesz használva valahogy ez a rendszer és kicselezve, de az, hogyha sort is került erre, már nem tudhatjuk meg. Diák igazgató választáson minden tanárt elraboltunk és elhoztunk a termünkbe. Azokat elsőnek, akik dolgozatot irattak volna, aztán pedig szépen lassan a többit is. Ezt Andi írta nekünk, és nagyon köszönjük az üzenetet. Szerintem Andinak is már a második üzenete. Csak így tovább, ha vannak még sztorik, amik esetleg pont a műsor közben jutnak eszetekbe, nyugodtan küldjétek el, vagy küldjék el nekünk. D üzenete a következő: összenyomós szendvicset vittem minden nap. Pár alkalom után osztálytársa mondja, hogy jól néz ki ez a szenya, nem hoznék-e neki is? Mondom, 100 forint. Oké, kell neki. Másnap már többen is kérték, muter meg szorgosan készítette minden reggel a szendvicseket, egyre többet. Azt hitte, én eszem meg mindet. Az első saját telefonom ezekből a pénzekből lett. Hát igen, ez egy nagy sztori. Ugye, aki már felfedezi a biznisz lehetőségét nagyon hamar, azok megtalálják ezeket a kiskapukat, és hát megtanulnak hasznot húzni abból, hogy esetleg másoknak mondjuk nincsen kajája, vagy nagyon-nagyon szüksége van Dragon Ball-os színes képekre. Ezt most csak úgy természetesen teljesen hasamra ütve mondtam, nem történt semmi ilyesmi az én iskolás koromban. Ezek mind gimnáziumban történtek, írja nekünk a hallgató. A buli előtti nap a WC-ben az álmennyezet fölé rejtettünk egy rakás üveg alkoholt, így a buli napján minden ellenőrzésen átmentünk a bejáratnál, majd ugye kimentünk a WC-re. Valami programra készültünk a díszteremben, hárman fiúk és egy lány, a lány át akart öltözni, mesztelere vetkőzve, és megkérdezte, elfordulnátok? A két srác elfordult, én meg azt mondtam, hogy nem, és végig is néztem. A fiúk utána mondták, hogy milyen bunkó vagyok, de a lány simán nem zavarta, szóval nem szólt semmit. Gimiben, második évben vezették be a digitális táblákat. Természetesen a számítógép kulcssal volt elzárva, de rájöttünk, hogy a táblát így is tudjuk hangszóróként használni, egy AUX kábellel és egy MP3 lejátszóval. Minden szünetben óriási bulikat tartottunk, és soha nem buktunk le. Hát köszönjük szépen, ez is remek történet, és igen, tanulságos arra is, hogy hát milyen leleményes tud lenni a fiatalság, nem a elforduló sztorinál, hanem itt az AUX kábellel és az MP3 lejátszóval. Szóval igen, mindenki csak okosan, ne csináljunk olyat, mai iskolásoknak mondom, ami esetleg sértő lehet másoknak, vagy veszélyes, de amúgy szerintem meg kell élni ezeket az éveket. Még egy blokkra visszajövünk a Cegléd hangjában, hamarosan, néhány zene múlva.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Ez itt a Cegléd hangja, az FM 92-tön, kedves hallgatók, és annak is második órájának utolsó blokja, úgyhogy most minden bele kell, hogy férjen. Hát úgy értem, hogy három üzenet fog beleférni, mert mindenki más, aki már később írta meg nekünk, vagy hát sorban áll, az majd a következő adásban, mikor másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. A témával, ami nem volt más, mint a mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált, ez persze lehet ön is, lehet egészen más, és a lényeg, hogy küldje el nekünk a 0635 92 95 5-re. És hát vannak sztorik, rengeteg van, ezért mondom, hogy lesz még egy adás, az utolsó hármat pedig most besűrítjük. Pisti írja az elsőt: általános 7. és 8. osztályban az Ildikónak megnézhetted a cicijét 50 forintért a WC-ben. Akkoriban 50 forintért elég sok mindent lehetett kapni, úgyhogy nem volt olcsó. Mivel csak egy-egyben lehetett, utána mindenki azt hazudta a többieknek, hogy megfogdoshatta, vagy egészen más is történt. Ez persze jó reklám volt, és a szűk kör újra és újra ráköltötte a pénzt. Valóban beleég az ember agyába, sosem láttam azóta szebb cicit. Hát köszönjük szépen, remélem, hogy ilyen késői órán talán ez a tartalom belefér, meg hát ez a fiatalságról szól, úgyhogy szerintem igen, ez is elég vad iskolai történet. Egy videójátékban feltörte valaki az iskola tanárainak az e-krétáját, e-kréta fiókját, és a bukó diákoknak átírt jegyeket felhúzta az átlagokat, és... azt írja utána a kedves hallgató, hogy eskü nem történt meg, most hogy le akarja fedni az egészet, vagy pedig megtörtént, hát ezt most akkor döntsék el a kedves hallgatók. Ezt egyébként Robi írta nekünk. Anita pedig az utolsó üzenet küldünk, akit beolvasunk ma, a villanyrezsót hoztak be, volt tükörtojás, rántotta, majd palacsinta is, találékony osztály voltunk, hosszabbíton és plusz eloszton lógtak a telefonjaink és társai, tehát még tölteni is tudtunk a kaja mellé. Hát igen, sőt, hát mi abban a korszakban kezdtünk még el suliba járni, mármint az én korosztályom, mondja ezt a műsorvezető, amikor még nem voltak mobiltelefonok, aztán persze, hát így általános iskola, de inkább középiskola elején, tehát általános iskola végén ezt akartam először mondani, talán akkor még nem, de szépen jöttek be ezek a nyomógombos legegyszerűbb telefonok, akinek még volt Snake, a kis kígyós játék a telefonján, ő volt az istencsászár, nekem az nem volt soha, de hát kibírtam, de aztán egy időben lett olyan telefonom, amin volt, és hát akkor az volt a legnagyobb szám, de igen, például ezekkel volt a nagy baj, hogy hogyan is tudjuk tölteni majd, meg ilyesmi, hogyha esetleg annyit használjuk. De hát aztán a technikai fejlődés végig ilyen volt. Mi végig kísértük még a kazettás korszakot, amikor rendes magnókazettát kellett a magnóba tenni, aztán jöttek a CD-lemezek, és hát azóta a DVD kora is leáldozott, meg a Blu-ray sem igazán megy már. Úgyhogy igen, hát nagyon sok változáson mentünk át ilyen szempontból az elmúlt években, de így mindenféle bulit meg tudtunk csinálni. Mi tényleg azok voltunk, akik, hogyha már a végén egy kicsit személyeskedhetek is, hogy még kazettás magnóval csináltuk az első osztálybulikat, aztán CD lejátszóval csináltuk meg azokat a sulis diszkókat, amire már minket kértek föl, utána jött egy kis bakelites korszak, amikor már az elektronikus zenét kevergettük, és aztán a legvégén most már a digitális eszközökkel, persze, nehogy félreértsen bárki is, a bakelittel a legjobb zenélni, az az igazi, a legjobb hangzás és a legnagyobb kihívás és keverés szempontjából, de most már a technika megegyszerűsíti azt, hogy simán pendálval vigyük be a zenéket, úgyhogy mi végig próbáltuk az összes verziót, gyakorlatilag csak Wurlitzerrel nem zenéltünk, de még olyan születésnapom is volt, mikor Wurlitzerről szólt a zene. Mindegy, ne menjünk ebből bele. Kedves hallgatók, remek kis nosztalgia volt ez az adás, és hát lesz majd folytatás, nem a holnapi napon, hanem majd egy másikon, de még folytatjuk ezt a témát, mert remek kis téma volt, köszönjük a remek üzeneteket és a sok-sok üzenetküldést. Mindenkinek további szép estét, Vörös Nándi egyelőre búcsúzik, találkozunk holnap, viszont hallásra.
1: Információ első kézből, Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
0: Az időjárásról.
1: Változékony időre számít hatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Ezek

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnökcsapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Akira

0: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
1: Az időjárásról.
0: Változékony időre számíthat. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a hormozi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők meg